0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Pax FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógr beemlékére, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as telefonszámon vagy a 0620-287-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás július utolsó hetében is folytatódik, július 29-én Szekszárdon, 30-án Tamásiban és 31-én Simontornyán, továbbá Bonyhádon várják a piacon a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Megnyitott a kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
2: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor ez önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végighaladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől. Így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többség azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
1: Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: majd
1: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsét gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákli Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
3: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
2: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi, a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. A Prógr beemlékérem, illetve a díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Megnyitotta kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
3: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor az önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végighaladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől, így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többségében azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Szeretitek a klasszikus rock zenét?
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél!
0: Nosztalgiázunk együtt! Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél!
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt!
2: Suki Koktél!
3: Szép napot, szevasztok! Július 25-e szombat van, és 7 óra után járunk 9 perccel. Kicsit itt a hangunk még állítok, így van. Köszöntöm a névnaposokat, Kristóf, Jakab és Valentin nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem, mint mindig, 0629 411 001, lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ha kéritek. Nézzük az első blokkot 7 óra után. A Dire Straits, Burgundy és Fleetwood Mac az előadók sora.

a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 22 perckor az esemény naptárral, a zenei esemény naptárral, ennek is a július 25-i fejezetével foglalkozunk. 59 éveim már, hogy a Beatles más angol zenekarokkal együtt kérte a kormányt, hogy tegye legálissá a marihuánát. Hát ez nem sikerült, de próbálkozás azért megvolt. 46 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma. És 43 évvel ezelőtt, július 25-én jelent meg a Metallica együttes első albuma. Hát innentől kezdve adott, hogy kik fognak zenélni, Beatles, AC/DC és Metallica az előadók sora.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: A kőkemény metal zene után egy kicsit lazítunk a tempón, 7 óra után 34 perccel, ugyanis jön egy kívánság, és hát itt elmegyünk egy kicsit kirándulni a tánczene világába. Szia Józsi, eltelt egy újabb év, és mi együtt megyünk tovább. Szeretném kérni házassági évfordulónkra Zárai Vámosi köszönet a boldog évekért. Köszönöm, Edith, szeretném 7:30 után kérni. 7 óra 34, ez is stimmel, tehát jön akkor a házas pár, Vámosi János és Zárai Márta, aztán itt lesz velünk még a Tolcsai trió, illetve harmadikként majd a blokkot az OMD zárja.

0: ha nem jött szememre álom, te végül elaltattál, mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen.
1: Ha nem volt beszélni kedvem, mert néha nap elvették, te mind a kettőnk helyet beszélték. Ha volt néha egy kis titkom, és helyette mást mondtam, soha nem hitted

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 47 perccel 7 óra után jön egy újabb kívánság teljesítése. Szia, kedves Zsuki, szép reggelt! A hét közepén ünnepelt kelek évfordulós születésnapot a világhírű francia chanson énekes legenda Mireille Mathieu. Francia sajtó Edith Piaf utódának tartotta. 11 nyelven több mint 1200 dalt énekelt el, és több mint 120 millió lemezt adott el világszerte. A mai reggelen 1970-ből választottam egy csodálatos melódiát, a Bocsáss meg ezt a gyerekes szeszély címűt, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Tehát Mireille Mathieu chanson, ez még nem volt ma a koktélban, Tánzenek, Metallica, milyenek voltak, már most jön chanson. Aztán itt lesz majd Mireille Mathieu után Albert Hammond, és az órát a Modern Talking zárja. Utána pedig érkezik majd Gabi a legfrissebb hírekkel, de mindenek előtt a chanson királynője, Mireille Mathieu.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drágakövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as telefonszámon, vagy a 0620-287-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás július utolsó hetében is folytatódik, július 29-én Szekszárdon, 30-án Tamásiban és 31-én Simontornyán, továbbá Bonyhádon várják a piacon a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 25-e szombat van, 8 óra után járunk, 8 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnapjukon Kristóf, Jakab és Valentin nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem még mindig 0629411001, Viberen és SMS-en keresettek, lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. Nézzük a 8 óra utáni első blokk kínálatát. Cher, Bonanza Banzai és Matt Bianco az előadók. Az előadók sora Dancing Industry, táncolhatunk egyet majd az utcán velük. 1986-ig megyünk vissza a zenébe.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 20 perccel járunk 8 óra után, amikor is egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek Peter Green emlékére, aki már sajnos 6 éve nincs közöttünk, Fleetwood Mac, Albatross. Hát ezzel a csodálatos felvétellel folytatódik a koktél. Aztán megemlékezünk a napokban elhúny szolnoki Péterre és csodálatos hangjára. Ahogy Csillával dúgozzák el a Kolornak a Féltelek című eposzát 1999-ből, és a blokkot pedig az Electric Avenue-val Eddie Grant zárja, de mindenek előtt akkor Fleetwood Mac, Ábrahám Laci kedvéért.

0: Rocky Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 31 perckor jöjjön az időjárás előrejelzés a mai napra, azaz július 25-ére. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhők mellett. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 22 Celsius fokot mutat. Nézzük a következő zenei összeállítás kínálatát. Cliff Richard, Ace of Base és Demjén Ferenc az előadók sora. Ekkor még a Shadows énekese volt Cliff Richard.

0: Suki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Suki Cocktail.
2: 8 óra 42 perckor nem az alapokhoz térünk vissza, hanem az esemény naptár július 25-i híreihez. 208 éve immár, hogy meghalt Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója. 117 évvel ezelőtt ezen a napon, azaz július 25-én Louis Blériot saját építő repülőgépével elsőként repült át a La-Manche csatornát. És 80 éve történt, amikor is július 25-én a Bikini-szigeteknél végrehajtották az első víz alatti kísérleti atomrobbantást. 8 évvel ezelőtt, július 25-én, 96 éves korában meghalt Szepesi György rádiós sportkommentátor, aki a londoni 6-3-at közvetítette. Aztán 17 éveim már, hogy Felipe Massa súlyos felsérülést szenvedett a Forma 1 magyar nagydíjon, és a magyar orvostudomány csodája életben tartotta. És hát annál is inkább aktuális ez a hír, mert ugye ezen a hétvégén a Hungaroringen zajlik a Forma 1-es futam. És akkor nézzük, hogy mi zajlik itt a Paks FM-en. Egy három blokkból álló összeállítás következik nagyszerű előadókkal, például Del Shannon 1961-ből, Hevesi Tamás már egy kicsit fiatalabb, 94-ből, és jön filmzene a Dirty Dancingból, a Piszkos Táncból, Eric Carmentől az Éhes Szemek című opusz

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő még a mai koktélban. Mielőtt elindítanám a Neoton Familia 1980-ban készült dalát, a Don Quixote-t, szíves figyelmetekbe ajánlom, hogy hamarosan 9 órakor érkezik majd Harmad Gabi a legfrissebb hírekkel, aztán Pusztai Kriszta veszi át az Életmód magazinnal a mikrofont és a keverőpultot, sok érdekes információ és hát finom, friss slágerek, ez vár rátok, ha rádiót hallgattok továbbra is, és tegyétek azt holnap reggel is, hiszen jön majd holnap is a Suki Koktél, az első órában non-stop nosztalgia zene, aztán utána nosztalgia kívánság műsor. További szép napot, elköszön a műsorvezető Sukert József, szevasztok. Jöjjön akkor a zene a Neoton Familiától.

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a Hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógr beemlékérem, illetve a díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egy oldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
3: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi, a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
5: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
6: Szép szombat délelőttet és jó rádiózást! Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, ez már az Életmód magazinunk. Első óránkban életképek Tinédzserországból rovatunk is jelentkezik, hozok programajánlót, naptári kitekintést, de a mai Életmód magazinban többek között fogászati elsősegély tippeket is hallhattok, ha esetleg nyaralás idején jön rátok a fogfájás. Egyébként nyáron gyakoribbak a fogpanaszok, hogy miért, ez is kiderül majd mai Életmód magazinunkból. Érdemes velünk tartani.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Paks FM, ami összeköt minket, javában tart a Gerjeni Dunarock Fesztivál. A mai napon 13 óra 30 perckor kezdődik a motoros felvonulás, 14 órától Street Fighter bemutatót láthattok, 15 órától fellép a hangerőmérő, 16 órától Fábián Zoltánod zenekaros nagykoncertet, 17.30-tól a Don Gatto, aztán a Hemlock érkezik, az ABCD is fellép, 22 órakor a Mobilmániát hallhatjátok, aztán a Traktorokat. A Böcskei Szent András kastélyban az idei évben két mesterkurzusnak adnak helyet, a művészetek tere 7. éve, a Böcskei Kamarazenei Napok pedig első alkalommal várta az érdeklődőket. Mindkét kurzus vezetői és a diákok koncertet adnak a Böcskei Református templom orgonájának a felújítására, méghozzá július 28-án 18 órakor, ekkor lesz az első koncert, augusztus 5-én pedig szintén 18 órakor lesz a másik koncert a Református templomban. A koncertekre a belépés ingyenes, az orgona felújítására szánt adományokat köszönettel fogadják. Augusztus 1-én 19 órától a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében Nairiszi bortúra lesz. Jó borok, vidám társaság és felejthetetlen élmények várnak a résztvevőkre. 4 pince vesz részt a programban, étel és ital várja a látogatókat minden megállónál, retro party is társul a programhoz. Augusztus 1-én Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon Nagy Ervin és Borbé Alexandra közös estjét nézhetitek meg. Ez az Egy életünk életrajzi stand-up est. 20 óra 30 perckor kezdődik az előadás. Eső nap esetén augusztus 2-án szintén 20 óra 30 perctől tartják meg a programot. Augusztus 1-én 4. Gerjeni nagycsaládos családi napot tartanak 15 órától a sportpályán. Lehet a rendezvény alatt kézműveskedni, új lenyomatot készíteni, focis ügyességi játékokon részt venni, illetve sorjátékokon. Természetesen a jutalom sem marad el, lesz vízigolyó, arcfestés, zsákba macska, hajfonás, modellautókat is nézhetnek a gyerekek és a felnőttek, sok-sok finomságot lehet kóstolni, táncos és zenés programok is várják az érdeklődőket a színpadon, de lesz rendőrkutyás bemutató, cukorágyú és habparti. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Üdvözöllek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök neki, hogy úgy, mint egykoron, tavaly többször előfordult, vendéget hoztál magaddal. Köszöntöm itt a stúdióban kedves feleségedet, Deák Julianna Dorkát, aki hitoktató, pedagógus és nem mellesleg gyermekvédelmi tanácsadó is. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: És azért érkeztetek együtt, mert hát Dorka, amivel te foglalkozol, az teljesen egybecseng és összevág azzal tulajdonképpen, amivel Feri foglalkozik, hiszen több mint 20 éve tart fiatalok felé előadásokat, foglalkozik fiatalokkal, és tulajdonképpen abban a tanodában, ahol te is Kecelen dolgozol, a Még több mosolyt az arcokra tanoda, ez a neve a tanodának, ott gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozol, egészen pontosan mit csináltok a gyermekekkel és a fiatalokkal?
3: Igen, ugye ez minden nap van. Ez egy felzárkóztató vagy lemorzsolódásgátló program, ami egyben gyermekvédelmi intézmény is. Általában első osztálytól akár gimnazistáig, tehát gimnáziumi korú gyermekkel foglalkozunk, korrepetáljuk őket, fejlesztjük, akár különböző készségekre tanítjuk őket, lehet ez számítógép ismeret, lehet ez kézműves, együtt szoktunk főzni, most például a jövő héten lesz egy ilyen közös fánksütésünk, együtt bedagasztjuk, megkelesztjük, megsütjük, és talán meg is esszük. Karácsonyi műsorokat szoktunk a szülőknek, húsvéti hagyományokat, cigánytáncokat, gitározni tanítunk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon széles kör.
1: Tehát nem csak egyszerűen korepetáljátok a gyerekeket és a fiatalokat, viszont ha korepetáljátok is, akkor lehet azt mondani, hogy a gyengébb vagy rosszabb tanulók járnak ebbe a tanodába? Ugye általában ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet egy gyereket rávenni arra, hogy tanuljon. Ez a te felelősséged, illetve ez a munkád tulajdonképpen?
3: A gyerekeknek ugye több helyről jöhetnek. Mi együtt dolgozunk az iskolával és a gyermekjóléti szolgálattal. Általában nem feltétlenül igaz az, hogy gyengén tanuló gyerek jön, hanem olyan gyermek, akinek nincs ki segítsen a házi feladatokban, esetleg nincs ki korrepetálja. A mi pedagógusi csapatunk az igen jó és nagyon változatos, mert hogy az létező összes tantárgyból tudjuk korrepetálni őket, nyelvekből is, angol, német, francia, van matek tanárunk, aki egyetemi fokozatot végzett matekból, és gimnáziumi tanár, van kémia tanárunk, van nyelvtanárunk, magyar tanárunk, elég széles palettát fed le az egész.
1: Feri, vannak kapcsolódási pontok egyébként a munkátokban? Vagy egészen egyszerűen otthon kapcsolódtok ebben, hogy mind a ketten fiatalokkal foglalkoztok?
2: Először is ott kezdtünk kapcsolódni, hogy én elmentem a teológiára tanulni, és a teológián megláttam egy gyönyörű leányzót, aki minden alkalommal aktatáskával és kosztümbe jelent meg az első napon, a második napon, a harmadik napon, és azt gondoltam, hogy hú, ez csak az első héten van így. Aztán nem, mert mindig egy olyan megjelenése volt Dorkának, ami fölkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy az első kapcsolódási pont az itt volt, hogy észrevettem őt, utána pedig nem csak észrevettem, hanem később mennyasszonyom lett, és múltkor az egyik cukrászdában azt mondtam, hogy legyenek kedvesek készülni, mert egy rendkívüli alkalom lesz most itt a cukrászdában. Volt mennyasszonyommal fogok találkozni, és teljesen bevették, hogy a volt mennyasszonyom, és egyszer csak meglátták, hogy a feleség. Igen. Hát mondom, ő volt a korábbi mennyasszonyom is. Tehát ez így a családi vonalon, ez az egyik oldal, amiben kapcsolódunk. Tehát én magam is dolgoztam hitoktatóként, illetve óvisokkal, illetve kisiskolásokkal. és a kisiskolásoknál rájöttem arra, hogy ez nem az én világom. Dorka meg ott éli ki magát, amikor az 1-től 4-ig tud foglalkozni a gyerekekkel, de itt a tanodában foglalkozik ennél idősebbekkel is. Amikor kirándulás van, vagy olyan családi programot szervezünk, ami több, mint a tanodás gyerekek, akkor kísérőtanárként részt veszek benne, illetve hogyha prevenciós témában előadásra van szükség, az online függőség, vagy a bármilyen más témában, vagy tanulásmódszertani témában, akkor természetesen szakmailag segítem. Illetve azért ne felejtjük el, hogy a Biblia is rengeteg gyermekvédelmi tanácsokat tartalmaz számunkra, és itt is szoktunk kapcsolódni egymással. De van, amikor azt mondja Dorka, hogy inkább csak most a férjemmel szeretnék beszélni, és most nem az a lelkésszel.
1: Igen, meg nem a szakemberrel. Ebben a rovatunkban, az Életképek Tínédzser Országból című rovatunkban ugye azzal foglalkozunk, hogy mi is van a tínédzseren belül. Tehát hogyan érdemes hozzáállni, hogyan lehet őt akár meggyőzni valamiről, megvigasztalni, és egyáltalán ő hogyan lát bennünket, vagy hogyan látja a világot, amiről mi vagy elfeledkeztünk felnőttként, vagy nem értjük, hogy miért változtak meg a dolgok. Dorka, több éve dolgozol, hogy korrepetálsz fiatalokat. Változnak a fiatalok szerinted, ahogy az online világ is változik körülöttünk, mert elsősorban erre szoktuk fogni a változást.
3: Igen, nagyon változnak a gyerekek, akár az érdeklődési körük, a hobbijuk, amiket olvasnak, amiket néznek, nagyon sok mindenben változnak. Az érzelmi világuk ugyanaz, ugyanúgy megbántódnak, ugyanúgy megsértődnek, ugyanúgy érzékenyek, mint amilyenek mi voltunk. Talán akkor, amikor én voltam gyerek, akkor egyformák voltak az értékek, közösek voltak az értékek, és véleményem szerint ezért nem volt annyira olyan nagyon nagy tragédiák, úgymond az életünkben nem voltak a csúfolódások, a kirekesztések ennyire jellemzőek. Legalábbis én egy 41 tanulóból álló osztályba jártam, és úgy nem volt jellemző az, hogy csúfoljuk egymást, vagy mondjuk nagyon szigorú volt a tanítónénink, és voltak eszközeik, a favonalzó,
1: aha,
3: és
1: igen.
3: Attól féltünk, illetve elég volt ránk néznie, és akkor tudta, hogy mit tegyünk. A mai gyerekek nagyon keresik a helyüket. Igen, hát ez a digitális világ néha nagyon rossz számukra, mert olyan célokat és olyan ideálokat mutat be, amit képtelenség elérni néha, viszont vannak nagyon jó dolgok is, például tanulásra szoktunk használni, rengeteg videó van fönt a YouTube-on, rengeteg
1: oktatóanyag,
3: rengeteg olyan társaság van, aki oktatóanyagot bocsájt a gyerekek, illetve a tanárok részére, és ezt előszeretettel használjuk is a gyerekekkel.
1: Említetted a fegyelmezést, az is egy nagyon izgalmas kérdés a számunkra, de a motiváció az talán még izgalmasabb. Hogyan tudjátok azokat a fiatalokat, gyerekeket motiválni a korrepetálásra, az iskola utáni tanulásra, akiknek aztán végképp nagyon-nagyon nem lent? Tehát valószínűleg azért járnak oda, mert egyedül otthon nem veszik rá magukat?
3: Meg nincs is nagyon lehetőségük rá. Tehát úgy gondolom, hogy abban a családban, ahol a gyermeknek nincs egy saját íróasztala, hanem mondjuk egy íróasztal van 4 vagy 5 gyermekhez, esetleg nincs saját ágya, hanem egy nagy francia ágyon alszanak 3-an, 4-en gyerekek.
1: Tehát nincsenek meg a feltételek.
3: Igen, de nem mondanám őket szegénynek, mert hogy a legnagyobb tévé, a legnagyobb okos tévé, a Nike cipő meg. Tehát, hogy azért a ma már a szegénység is másképpen néz ki, mint régen. Tehát nem feltétlenül mondanám őket szegénynek, hanem a szülőknek annak idején nem volt a lehetőségük tanulni, és nem az, hogy buták, mert a gyermeküket jó irányba tanácsolják, de nincsenek meg az eszközeik, hogy hogyan tanítsák, nem értenek hozzá. A gyerekeket azokat általában motiválni szoktuk, úgyhogy van olyan fiú, aki jogosítványt szeretne kis motorra, és neki elmondjuk, hogyha 8-at befejezed, akkor van rá lehetőséged, ha nem fejezed be, akkor nincs.
1: Tehát ezeknél a fiataloknál a jogsi megszerzése egy jó motiváció, igen, arra, hogy legalább a 8 általánost elvégezni. Igen.
3: Illetve ugye van a kémia. A kémia az működik tanár-diák között is. Van olyan tanár, akivel egy-egy gyerek jól megérti magát, van, aki nem. És pont ezért mindig azt szoktuk nézni, ugye négyen vagyunk pedagógusok, hogy kihez passzol ez a gyerek, és nincs szakmai féltékenység, mert értelme nincs, ugyanis számunkra a gyermeknek a fejlődése a lényeg. Így már van végzett gimnazistánk, végzett szakácsunk, felszolgálónk, és ezek igen sikertörténetek, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen könnyű lemorzsolódni és kimaradni az iskolából.
1: Még mindig nagyon érdekel az, hogy hogy tudjátok ott tartani őket, de Feri, láttam, hogy az előbb valamit mondtál volna valamelyik gondolat kapcsán.
2: Igen, hogy ebbe a tanodában nagyon sok kreatív eszközt alkalmaznak az ott tanító pedagógusok. Egyik ilyen eszköz, hogy például a hétköznapi élet készségeit próbálják fejleszteni, tehát nem csupán matematikáról szól, vagy a történelem leckének a megtanulásáról, hanem az életben való boldogulásról szól, és például Dorka csinál olyat, hogy egy újságból kivág különböző képeket, amin ott van rajta az ár is, és azt mondja, hogy 2000 forintból össze kell állítani a családnak a reggeliét. Mit vásárolsz, vagy hogy oldod meg, vagy be kell fizetni a számlát, vagy ki kell tölteni egy hivatalos nyomtatványt, és ezeket az alapvető készségeket nem tanulják meg otthon, meg sokszor még az iskolában sincs a tananyagban benne. A másik, amivel találkozunk, hogy olyan plusz élményeket próbálunk adni a tanodán keresztül, hogy elvisszük a Meccsek Extrémbe, vagy egyéb helyekre, olyan kirándulásokra, ahova meg a család soha nem jutna el. Azokat a diákokat tudjuk elvinni, akik a megfelelő pontot összegyűjtik, hogy részt vehetnek egy ilyen kiránduláson, mert van, akit sajnos a viselkedése miatt nem lehet elvinni egy ilyenre, mert önmagára, illetve a társaira veszélyes lenne.
1: Ezek nagyon klassz dolgok. Nagyon örülök, hogy együtt jöttetek ma ebbe a rovatba. Jövő héten akkor találkozunk újra.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket. Július 25-e van, sok boldogságot a Kristófoknak és a Jakaboknak. A Kristóf a görög Krisztofórosz névből származik, és azt jelenti, hogy Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Azt jelenti, hogy sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. 208 éve, július 25-én halt meg Dugonics András, az első magyar regény, az Etelka írója. 155 éve Amerikában szabadalmaztatták a WC-papírt. 117 éve Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repült át a La Manche csatornát. 94 éve jött a világra Major Anna dramaturg, rádiós szerkesztő, a Szabó család sorozat dramaturgia. 78 éve hunyt el Sergio Failloni, olasz karmester, a Budapesti Operaház, a Milánói Scala karnagya, a New Yorki Metropolitan karmestere. 59 éve született Matt LeBlanc, színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja, és 46 éve jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black.

0: Paks FM, ami összeköt minket, mindjárt hírek, aztán folytatódik az Életmód magazinunk, méghozzá fogászati elsősegély tippeket hallhattok, mert hogy a nyaraláson sajnos előfordulhat, hogy valakinek bedurran a foga, elkezd fájni a foga. Az is kiderül majd a beszélgetésből, hogy miért jelentkeznek nyáron gyakrabban a fogászati panaszok. A részletekért tartsatok velünk, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Életmód magazin.
2: A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drágakövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi-tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140.000-en felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség. Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
2: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: több változatosság indul. Most. Paks FM.
1: Összekött.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Sziasztok! Folytatódik a szombat délelőtti életmód magazinunk itt a Paks FM-en. Én Pusztai Krisztina vagyok. Sokakkal előfordul, hogy nyaralás közben jön rájuk a fogfájás. Ha mindez külföldön történik, az még kellemetlenebb. Nyáron egyébként is jóval gyakoribbak a fogászati panaszok, hogy miért, ez is kiderül a következő percekben. Dr. Czakó Anna Mária fogorvosnő Budapesten és Balatonfelvidéken is praktizál, így gyakran találkozik nyaralókkal, turistákkal, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Tapasztalatai alapján összegyűjtötte, hogy milyen egyszerű eszközökkel és természetes készítményekkel előzhetők meg, vagy enyhíthetők ők a leggyakoribb nyári fogászati problémák. A doktornővel Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett.
2: Balatonra inkább jellemző, de igazából szerintem a Budapestre is, vagy egy külföldi városra is ugyanígy jellemző, hogy a nyaralókkal mindig történik valami. Vagy sérülés történik a gyerekkel, ugye beveri a fogát, kiveri a fogát a legrosszabb esetben, vagy csak felszakad a szája, de hát a felnőttek is képesek vagyunk ugye húzni, halasztani a fogorvoshoz járást, és az utolsó pillanatban úgy gondoljuk, hogy hát ez az egy hét, vagy esetleg egy hosszú hétvége még belefér, és ilyenkor szokott ugye probléma jönni.
3: Jaj, hát ez a legtipikusabb, amikor van egy fogunk, ami olyan necces, és akkor jön esetleg nem is nyaralás, csak akár egy hosszú hétvége, és akkor szoktuk mondani, hogy csak nehogy most lobbanjon be, csak nehogy most még bírja ki, majd utána elmegyünk, de persze nem megyünk el, és akkor beüthet a történet, hogy tényleg esetleg a hosszú hétvége, vagy a nyaralás közben gyullad be az a necces fog, vagy történik vele bármi is. No, nézzük, hogy milyen jó tanácsai vannak a számunkra.
2: Hát akkor kezdjük a megelőzéssel, mert szerintem ez az egyik legjobb tanács. Tehát menjünk el, ha tudjuk, hogy főleg a külföldre, mert még ugye Magyarországon belül kicsit idézőjelben könnyebb a helyzetünk, a gyereknek is, meg nekünk is, beszéljük a nyelvet, ismerjük a gyógyszereket, számunkra nem annyira idegen a környezet. De gondoljon bele mindenki, hogy ez külföldön, esetleg egy távol-keleti ország, vagy valahol, ahol nem ismerjük a szokásokat, az orvos sem. Jó, mi esetleg beszéljük a nyelvet, de a gyerekünk például nem beszéli, nem érti. Egy fogorvosnál való lét az mindig egy kiszolgáltatott lét, tehát próbáljuk ezeket elkerülni. Tehát menjünk el, vegyük a fáradtságot, nézessük meg a gyereket, nézessük meg magunkat, mondjuk ne úgy, hogy most éppen jelentkezett tegnap valaki, hogy én csütörtökön kora hajnalban elutazom, még szerdán meg tudná nézni doktornő. Tehát persze az ember segít, de ha lehet, akkor szálljunk rá egy előtte lévő 4-5 napot, és menjünk el, csekkoltassuk a fogainkat, mert ha bármi van, még esetleg egy gyors segítséget a fogorvos meg tud csinálni.
1: A nyaralás alatt bekövetkező fogfájás elkerülésére tehát a legfontosabb eszköz a prevenció, vagyis a megelőzés. Tudtuk meg dr. Czakó Anna Mária fogorvostól, de az sem mindegy, hogy a nyaralásra összekészített gyógyszeres dobozba milyen készítmények kerülnek. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Életmódmagazin.
1: A legtöbben gondosan összeállítják az utazási gyógyszercsomagot, de a fogászati vészhelyzetekre ritkán készülnek fel, pedig egy fogfájás, egy letört fog, egy afta vagy akár egy fogszabályozó probléma a nyaralás alatt is bármikor jelentkezhet. Dr. Cakó Anna Mária fogorvosnak ezek tekintetében is vannak jó tanácsai. A szakemberrel Strasser Andrea beszélgetett.
2: Nem szoktam mondani vagy javasolni fejdalomcsillapítót, mindenki tudja, hogy mit szedhet. Ugye vannak gyógyszerek, vannak alapbetegségek, ami mellett bizonyos fejdalomcsillapító típusokat ugye nem javasolt szedni. Tehát mindenki tudja, hogy mi az a fejdalomcsillapító, ami már bevált neki és bevált a gyerekének, az mindenféleképp. Én nagyon szeretem a kamillát, tehát vigyünk magunkkal filteres kamilla teát, az bárhol egy kis meleg vízbe ki lehet oldani, és abban a pillanatban egy tökéletes fájfeltöltenítőt lehet kapni. A gyereknek is lehet, ugye legkisebb gyereknek is, tehát ha most ezt vesszük, egy pici csecsemővel is ma már utaznak a családok, tehát egy csecsemőnek is lehet a száját kitörölni vele, ha bármi történik, és ez vonatkozik a nagymamára is, tehát ha nagymamát is visszük, akkor neki is jó lehet. Ugyanilyen jószer lehet ugye minden olyan, ami árnyéka tartalmú krém, vagy bármiféle olyan gyógyszer, ami árnyékát tartalmaz. Ez mind sebre, fájdalomcsillapításra tökéletesen jó lehet. Ugyanez vonatkozik a kamillára is, hogy nem csak teja formájában, hanem esetleg egyéb formában is tudjuk használni a kamomillát. Ez egy nagyon-nagyon jó szer. Vannak a piacon ugye számtalan mennyiségű szájfertőtlenítő, öblögetők, mindenfélék. Ugye, ha valaki repülővel megy, ez egy kicsit nehézkes, mert ugye nehez meghatározott mennyi csomag, hogy ebben még belefér egy szájöblítő, hát azt nem tudom, lehet-e, nem lehet. Én ezért szoktam a kamillát javasolni, ha főleg a külföldre mennek, mert ugye ezek a pici zacskók bárhol elférnek, nem súly. De itthon, ha Magyarországon valaki tölti a nyarat, akkor viheti magával azt, amit megszokott. Ez vonatkozik elsődlegesen, ami szerintem nagyon fontos, ugye a fogszabályzós gyerekekre, akiknek ugye főleg, ha egy multiben, tehát egy fix fogszabályzó van, az felsértheti a száját. Egy pici sebb, egy kis aftaszerűség sebb alakulhat ki, akkor ott segítségre van szükség. Itt szeretném elmondani, amit nem nagyon tudnak, hogy minden fix fogszabályzónál lehet kapni üzletekbe ilyen kis gyurmaszerű gumikat, amiket a fogszabályzó éles részeire rá lehet, a gyerek rá tudja tenni. Tehát ezzel tessék számolni, fillérekbe kerül, meg lehet vásárolni, és akkor ez egy nagyon gyors segítség. Ez vonatkozik egyébként például egy letört fog esetében is. Ugye halasztottuk, tudjuk, hogy az a fog már ki tudja mióta problémás, de természetesen leszállunk a repülőről, vagy megérkezünk a Balatonra, bárhova, szállodába, és a vacsoránál rögtön fogja magát, és egy része elhagyja a fogunkat. Ugye ez egy ilyen Murphy törvény, ez így szokott bekövetkezni. Akkor egy ilyen kis gyantaszerűséget, ilyen kis viaszerűséget oda lehet tenni. Ha ezt az ember lenyeli, nem történik semmi, viszont megakadályozza, hogy sebb legyen a számba, sebb legyen a nyelvembe, illetve hát a gyereknél a fogszabályzáskor.
1: A nyaraláskor előforduló fogászati problémák kapcsán dr. Cakó Anna Mária fogorvos arról is beszélt rádiónknak, hogy melyik a leggyakoribb probléma, amelyen nyaralók az üdülés, a szabadságolás közben fogorvoshoz fordulnak. Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: Nyaralás közben is ránk törhet a fogfájás, vagy letörhet a fogunkból egy darab, de a gyermekünk fogszabályozójával is történhet probléma, illetve egy kisebb sérülés, afta vagy irritáció is okozhat kellemetlenséget. Ezekről az esetekről is beszélgetett dr. Czakó Anna Mária fogorvossal, Strasser Andrea.
1: Ugye a herpes, azt általában a pacienseink nagy része tudja, hogy például ha a napfényre nagyon sokan érzékenyek, és sokat napoznak, vagy erőteljesebb UV-sugárzás van, ami ma aztán szinte mindennapos, akkor ugye erre érzékenyek, és akkor kialakulnak a száj körüli herpeszek. Ugye erre mindenféle praktika van, hogy kenjük be ezzel-azzal, sok mindent lehet, tehát aki tudja, hogy ilyen, az igen, vigye a herpes, akár herpes gyógyszerét, van olyan, akinek sajnos nem elég a krém, vagy a herpes tapasz, amiből szintén nagyon-nagyon sok van a piacon, hanem van, akinek gyógyszerre van szüksége, mert egy herpesből neki 3-4 is lesz, mert ő ilyen alkat. Akkor azt a herpes gyógyszert ne hagyjuk otthon. Tehát mindenféleképp legyen nálunk herpeszkrém, ami bevált. Ha még nem volt, akkor is egy kis tibust be lehet tenni, ez nem akkora probléma, nem okoz szerintem a repülőse problémát, egyáltalán elfér bárhol, és akkor abban a pillanatban, amikor kicsit úgy érezzük, hogy ajaj, itt valami történt, érdemes a szépen bekenni, nem megvárni, ha még ilyen virágszerűen kialakul az a herpesz, és akkor már nagyon fájdalmas. Az aftára is lehet kapni nagyon-nagyon sok készítményt, ugye erre is a fogszabályzós gyerekeknél időnként gyakrabban előfordul, hogy van aftája, de erre is azt mondom, hogy vannak gyerekek, alkatok, akik igen, ilyen aftára hajlamosak. Ugye itt annyit kell erről tudni, hogy a felületi immunitása nyálkahártyának kicsit gyengébb, tehát az ilyen gyerekeknél nagyon figyeljünk oda, hogy hol eszik, milyen evőeszközzel, nem szégyen, tessék letörölni az evőeszköz. Nem gondolom, hogy a Hiltonba le kell esetleg, de azért nem árt. Tehát egy kicsit fertőtlenítsük, figyeljük oda, hogy a gyerek ne igyon más poharából, mert tudjuk, hogy hajlamos ilyenre, és ne rontsuk el a nyaralást egy ilyen könnyen megelőzhető dolog miatt.
2: Igen. A beszélgetés elején ugye tisztáztuk, hogy doktornő a Balaton felvidéken is rendel. Egyébként, hogy amikor tényleg nyaralók érkeznek önhöz, akkor mik a legnagyobb panaszok? Tehát doktornő, nyaralás kellős közepette kezdett el fájni a fogam. Ez a leggyakoribb, vagy tényleg ezer más dolog is előfordul?
1: Igen, hát vegyük a legegyszerűbbet, igen, elkezdett fájni a fogam, vagy letört. Ugye ez a másik, hogy volt benne egy nagy tömés, és akkor egy kis darabja letört, nagyon éles, hogy ezen tudnánk-e segíteni. Akkor ugye van a rosszabb variáció, hogy egy gyerek fogsérülése van, felnőttnél is előfordult, egy gyereknél előfordult, ugye főleg a váltókorban lévő, ugye kijönnek a 6-7 éves korban ezek a nagy felső metsző fogak, amik szinte kilógnak a gyerek szájából még, mert még ugye aránytalan a fej és a gyerek és a fognak a mérete, ami aztán majd ez rendeződik. És természetesen csúszdapark, ugye elindulunk lefelé fejjel, puff, megérkeztünk a medencébe, a félfogunk hiányzik. A legrosszabb esetben kiveri valaki úszás közben az egyik fogat. Volt már rá példa. Tehát ezek nagyon extrémek, de sajnos előfordulnak. Tehát ilyen van. Tehát általában ezek, amivel jönnek. Egy lukas tejfog, ugye váltókorban lévő gyerekről beszélünk, van már maradó foga, de még elég sok tejfoga van, főleg a tejörlő fogak, azok ugye erre az életszakaszra már eléggé elszúvasodnak, ami teljesen normális. És akkor ezt még otthon kezeli a gyerek, mert mosogatja, de egyszer csak eltömődik ez a luk, amit esetleg már egy kollega kitisztított, és abban a pillanatban megjelenik egy kis buci belül a fog mellett. És akkor persze, ami feszít és fáj. Tehát ugye ilyenkor az ember ezt kitisztítja, elmondja a szülőnek, hogy semmi probléma nincs, tessék odafigyelni fogmosásra. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy hát nyaralunk, hát most kevésbé, hát most nem fogom piszkálni a gyereket, otthon megsikálom a fogát, hát most nyaralunk, hát most is ezzel foglalkozzak, igen. Tehát sajnos vannak dolgok, amiket nyaralás alatt is meg kell csinálni.
2: Igen.
1: Tehát ezek a leggyakoribbak, és ez ugye elég csúnyán néz ki, mert ez elég nagy ilyen csúnya gennyes buci is lehet, ami nem jelent semmi nagyon nagy rosszat, mert ezt le lehet vezetni, és elmúlik, de ezért is mondtam, hogy tessék előtt elmenni, tisztítsa ki a fogorvos azokat a tejfogakat, adja meg a tanácsokat, hogy szívogassa a gyerek, pucolja a szülő, és akkor megúszhatóak ezek a nagyon kellemetlen dolgok.
0: A nyaraláskor bekövetkező fogfájás, fogletörés fogászati probléma a témánk ebben az órában. Dr. Czakó Anna Mária fogorvos a fővárosi és a balatoni rendelései alatt rengeteg esettel találkozott már, de vajon igaz-e, hogy a nyári hónapokban gyakoribbak a fogászati problémák, és vajon mi a doktornő legfőbb jó tanácsa annak tekintetében, hogy elkerüljük a nyaraláskor ránk törő fogfájást? Hamarosan ezzel folytatjuk Életmód magazinunkban.

Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a

0: a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Amikor a nyaralásra becsomagolunk, akkor a legtöbben gondosan összeállítjuk az utazási gyógyszercsomagot is, de a fogászati vészhelyzetekre ritkán készülünk fel, pedig egy fogfájás, egy letört fog, egy afta vagy akár egy fogszabályozó probléma a nyaralás alatt is bármikor jelentkezhet. Czakó Anna Mária budapesti fogorvos, aki a Balaton felvidéken is rendel, évről évre találkozik azokkal az akut panaszokkal, amelyek a nyári pihenést keserítik meg. A szakember szerint néhány egyszerű eszközzel és készítménnyel sok kellemetlenség megelőzhető vagy enyhíthető. Ezekről hallhattunk a doktornőtől az elmúlt percekben, de vajon igaz-e, hogy a nyári hónapokban gyakoribbak a fogászati problémák? A szakember erre a kérdésre is válaszolt Strasser Andrea kolléganőmnek.
2: Azt azért tudni kell, hogy bizonyos fogászati problémák nagyon érzékenyek légnyomás változás frontokra. A mai világban hát nem csak a nyárra jellemző, de ugye eddig inkább nyárra volt jellemző, hogy jöttek a frontok, hideg volt, meleg volt, eső volt, vihar volt. Ugye az őszi-téli időszak egy kicsit konszolidáltabb, illetve nem meleg. Ugye bizonyos fogászati problémák rosszul tűrik a meleget, ugye az eleve meglévő gyulladásos folyamatokat fel tudja erősíteni. Tehát a problémák szerintem nem többek, csak miután halogatjuk, más természetűek, és ezért erőteljesebben jelentkezhetnek nyáron, elsődlegesen az ilyen nagy 35-40 fokos frontokra, erre igen érzékenyek lehetnek. Egy fognyaki kopás például nagyon érzékeny lehet egy szeles változó időre, ami egyébként nem egy akkora probléma, jól kezelhető, de egy ilyen fontos időszakban, ahol így jönnek, mennek ezen a nyáron, hát igen, lehet azt mondani, hogy egy kicsit több. Igen.
3: Igen. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk. Nagyon szépen köszönjük. Akkor a legfőbb jó tanács, hogyha összegezni szeretnénk, az mindig a megelőzés, a prevenció, igaz?
2: Így van.
3: Mennyivel előtte menjünk? Tehát, hogyha nyaralni megyünk, akkor mennyivel előtte menjünk el a fogorvoshoz, hogy egy
2: hát nézzük azért meg. Azért egy héttel, 10 nappal előtte, hogyha legyen, én most a saját magamnak mondom, hát legyen nekem időm, hogyha valami probléma van, akkor legalább úgy el tudjam látni azt a fogat, ha nem is véglegesen. De hogy úgy el tudjam látni, hogy az biztonsággal elmehessen. Tehát ne hozzuk a fogorvos ezért, hogy holnap utazom télbe, akkor ma este 6 órára ott lennék, és akkor varázsoljon valamit. Meg lehet próbálni mindent, vannak jó gyógyszerek, nagyon sok mindent lehet csinálni, de hát nem egyszerűbb, ha mindenkinek kicsit könnyebb. De ha így alakul, akkor is menjenek el. Tehát ha ez egy nappal előtte, még az is több, mint ha nem ment volna el.
3: Igen, és egyébként is igaz a tétel, hogy évente egyszer mindig menjünk el, igaz? Tehát ez felnőtt...
2: Hát igen, ez gyönyörű lenne, ha ez így lenne, ez egy nagyon szép záró mondat, igen. Nagyon örülnék, ha ezt úgy mindenki magáévá tenni ezt a gondolatot. Igen, ez egy nagyon szép gondolat lenne, igen.
1: Témánk a nyaraláskor ránk törő fogfájás volt, illetve annak kezelése vagy megelőzése. Mint hallottuk, a prevenció a legfontosabb jó tanács, vagyis az, hogy utazás előtt legalább egy héttel legyen időpontunk a fogorvoshoz, aki átnézi a fogainkat és észreveszi, ha probléma van. Ezen kívül arra vonatkozólag is kaptunk jó tanácsot, hogy akár Magyarországon, akár külföldön nyaralunk, fontos, hogy olyan fájdalomcsillapítót vigyünk magunkkal, amelyet már korábban is használtunk, és tudjuk, hogyan reagál rá a szervezetünk. Ugyanez igaz a gyerekek esetében. Is. Egy kisebb sérülés, afta vagy irritáció esetén sokat segíthet egy gyógynövényes vagy más természetes alapú szájöblögető. A szakember szerint ezekből érdemes kisebb kiszerelést vagy utazó flakont venni. A kamillatea például nem csak teaként lehet hasznos. Szájöblögetőként alkalmazva segíthet megnyugtatni az irritált nyálkahártyát, enyhítheti a kisebb gyulladásokat és támogathatja a gyógyulást. A lehűtött filter közvetlenül a fájdalmas területre helyezve borogatásként is használható. A nyári időszakban gyakoribbak a fogsérülések, egy esés a rollerrel, egy medencés baleset vagy egy sportolás közbeni ütközés is fogvesztéssel járhat. Ha egy maradó fog teljesen kiesik, fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni. A fogat lehetőleg a koronájánál fogjuk meg, és enyhén sós vízben vagy fiziológiás só oldatban tároljuk, amíg fogorvoshoz jutunk. Minél hamarabb történik meg ez az ellátás, annál nagyobb az esély arra, hogy a fog visszahelyezhető legyen. Letört fog esetén is érdemes megőrizni a letört darabot, és mielőbb fogorvoshoz fordulni. Ha a baleset a nyaralás elején történik, ne halogassuk a kezelést, ha pedig a hazautazás előtt közvetlenül következik be, fájdalomcsillapítás után minél előbb keressük fel a saját fogorvosunkat. Életmód magazinunkban tehát dr. Szakó Anna Mária fogorvossal hallhattatok beszélgetést.

0: Életmódmagazin.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a Hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógurbe emlékére, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógurbe emlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a paksi közös önkormányzati hivatalba. Megnyitotta kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
0: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor az önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végig haladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől. Így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többségében azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

köszönjük a híreket, folytatódik a Paks FM Életmód magazinja, benne pedig a parlagfű allergia tüneteiről, kezelési lehetőségeiről lesz szó. Ugye július végén, augusztus elején kezdődik a parlagfű szezon. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: Ha nyár, akkor parlagfű allergia. Ennek tüneteiről, kezeléséről lesz szó Életmód magazinunkban ebben az órában. Dr. Halász Ágnes fülorgégésszel beszélgetünk először arról, mi okozza pontosan a parlagfű allergiát.
1: Maga az allergiás megbetegedés az egy immunrendszeri betegség, az immunrendszernek a szabályzási zavara, amikor valamilyen környezeti ingerre gyulladásos reakcióval válaszol az immunrendszer. Normális esetben az immunválasz az kórokozókra jön létre, vírusokra, baktériumokra, és ez a gyulladás az, ami elpusztítja a kiváltó okot, a kórokozót. Az immunrendszer szabályzási zavara esetén allergiás megbetegedésekben különböző pollenek, állatszőrök, por válthatja ki ugyanezt a gyulladásos reakciót. A parlagfű pollenje talán most a legmagasabb, körülbelül olyan július vége, augusztus elején kezdi meg a virágzását, és egészen a fagyokig tart, de a csúcs az ilyen augusztus vége, szeptember eleje.
0: Mik a tünetei a parlagfű allergiának?
1: Az allergiának elég jellegzetes tünetei vannak, nagyon könnyű, akár otthon saját magát is a betegek diagnosztizálhatják. Tüsszögés, viszketés, torokviszketés, orviszketés, szemviszketés, vizes nyálkos orrfolyás, ezek a legjellegzetesebb tünetek, és ezek a tünetek többször jelentkeznek a nap folyamán. Több órán keresztül tartanak, nem súlyosbodnak, nem járul hozzá láz, rossz általános állapot, fáradtság, kimerültség, igen, mert ezek a tünetek zavarhatják az alvást is, de a közérzete általában egy allergiásnak jó. Jellemző még, hogy a tünetek azok nagyjából stagnálnak, nem súlyosbodnak, mint mondjuk egy vírus vagy egy bakteriális fertőzés esetén, hanem nagyjából ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Ezek a tünetek, ezek nem csak egy-két napon vannak jelen, hanem a hét minden napján, de legalább

0: legalább 4 napon keresztül, egy héten.
1: És hogyan lehet megkülönböztetni a parlagfőallergiát más jellegű allergiáktól, tehát hogy amiknek hasonló tüneteik vannak?
0: A tünetek megjelenése az nem különbözik a kiváltóktól. Tehát hiába bármi kiválthatja, bármilyenféle fű, gyomnövény, fekete üröm vagy parlagfű, a tünetek gyakorlatilag hasonlóak, nem különböznek a tünetek, az immunológiai gyulladásos válasz az hasonlóan megy végbe. Azt, hogy mire vagyunk allergiások, az bőrteszttel, illetve vérvétellel lehet megmondani.
1: És hogyha nem kezelik a parlagfű allergiát, akkor esetleg súlyosbodhatnak a tünetek?
0: Igen, súlyosbodhat, tehát a tünetek is lehetnek zavaróak, akár az életvitelt, alvást, munkát is zavarhatják, tehát mindenképpen kezelést igényel, de akinek ilyen tünetei vannak, jó orvoshoz is fog fordulni, vagy megveszi a recept nélkül kapható gyógyszereket, mert annyira zavaróak tudnak lenni, hogy a mindennapi munkában ez már gátló tényező lehet. Kialakulhatnak súlyosabb betegségek is allergiában, de ez elég egyénfüggő. Az aszma, az orrpolip az egy következménye lehet a kezeletlen allergiának, de nem minden allergiás betegnél alakulnak ezek a betegségek ki.
1: Hogy pontosan milyen vizsgálatok szükségesek a parlagfű allergia kimutatásához, erről is beszélgetünk még dr. Halász Ágnes fülorgégésszel Életmód magazinunkban, amelynek témája a parlagfű allergia.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Folytatjuk a beszélgetést Halász Ágnes fülorgégésszel a parlagfű allergiáról, hogy pontosan milyen vizsgálatokkal mutatható ki ez a fajta allergia, erről is lesz szó a folytatásban.
1: A klinikai tünetek nagyon tipikusak bármiféle allergiás megbetegedés esetén. Ha eljön hozzánk egy beteg ezekkel a tünetekkel, akkor azért nagyjából már fogjuk tudni a klinikum alapján, hogy allergiáról van szó. Van egy fizikális vizsgálat, amivel az ember végignézi az orrát, a garatját, a fülét a betegnek. Az orrnak és az orrnyálkahártyának egy elég jellegzetes livid elszíneződése van allergiás megbetegedéseknél. És vannak különböző tesztek, amikkel ki lehet mutatni, hogy melyik az az anyag, amire az allergiás reakció létrejön. A legegyszerűbb, leggyorsabb ez a bőrteszt, ezt prick-tesztnek nevezik. Ilyenkor kis csöppöket rakunk a beteg kezére, egy enyhe karcolással ezeket az anyagokat a bőrrel kontaktusba rakjuk, és a bőrreakció alapján meg lehet mondani, hogy mire van allergia. Ha ez a teszt bizonytalan, vagy az eredménye nem 100%-os, vagy nem korrelál a tünetekkel, akkor lehet vérvételből is allergiás vizsgálatokat végezni.
0: Kik a leginkább érintettek a parlagfű allergiát nézve?
1: A fiatal felnőttek a leginkább érintettek. A kisgyerekkorra az jellemző, bár azért most már azért változás van ebben, de a pici gyerek életkorában általában bőrtünetek jelentkeznek, ekcéma, vagy gastrointestinális tünetek, bélrendszeri tünetek, táplálék intolerancia, allergia. A kisiskolás életkor, óvodás életkor vége az, amikor jelentkeznek ezek a jellegzetes légúti tünetek, de az életkori csúcsa a fiatal felnőtt kor. Az egyik leggyakoribb allergéna a parlagfű allergia, és a leggyakoribb allergiás megbetegedéseket a parlagfű allergia okozza. Általánosságban elmondható, hogy az allergiás megbetegedések száma az évről évre növekszik.
0: Hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ami a parlagfű allergia kezelését illeti, erről is megtudhatunk többet dr. Halász Ágnes fülorgégésztől egy kis zene után életmód magazinunkban. Fő.

0: Folytatódik az Életmód magazinunk itt a Paks FM hullámhosszán, benne pedig dr. Halász Ágnes fülorgégésszel beszélgetünk a parlagfű allergiáról. Sok mindent megtudtunk már, a tünetekről, a leginkább érintettek köréről is beszéltünk, a folytatásban pedig a kezelési lehetőségeket vesztük sorra.
1: Az általános allergiás megbetegedéseknél, tehát nem az allergiára specifikus maga a terápia, vannak olyan gyógyszerek, amik azt a receptort leblokkolják, lefedik, ahol az allergiás reakció végbe menne. Ezekből vannak receptre kaphatóak és recept nélküli készítmények is. Ezeknél a készítményeknél nagyon fontos az, hogy az allergén megjelenését megelőzően már a beteg elkezdje használni őket, mert a kezelés akkor hatékony igazából, hogyha megelőzően már a gyógyszer bekerül a szervezetbe, mielőtt az allergén a levegőbe kerülne. Ez a legáltalánosabb. Vannak allergiára használható orsprék, kifejezetten receptköteles orsprék, ezek a recept nélküli orsprék, ezek általában nem használhatóak hosszú távon. Egy allergiás megbetegedés ugye meg nem egy-két napig vagy egy hétig tart, tehát olyan készítmény kell, amit hosszú távon lehet használni. És van egy másik fajta kezelése az allergiának, ami orvoshoz kötött mindenképpen, az az allergénre specifikus immunterápia.
0: A gyógyszeres kezelés mellett mire érdemes még odafigyelni?
1: A legfontosabb tényleg, hogy a gyógyszer legyen időben elkezdve, mert hogyha időben elkezdjük a gyógyszert, azzal nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy a tünetek ne legyenek erősek. Érdemes sokszor hajat mosni, arcot mosni, a szobát vagy a zárt teret nem szellőztetni, vagy inkább légkondicionálóval, vagy levegőszűrőkkel kitisztítani a levegőt ilyen esetben, hogy legyen, ami megszűri a kívülről bekerülő levegőt. Ha az egész házban nem, akkor legalább az alvó helyiségben érdemes. Az ágyneműt mindenképpen el kell tenni, mert ugye ez rárakódik, ez a pollen az ágyneműre is, és azért az alvás idő alatt ugye egyébként is nagyobb koncentrációban kerül be az allergén az embernek a szervezetébe. Ezek talán azok az ilyen mindennapos tanácsok, amiket így egyszerű, könnyű megfogadni.
0: Úgy tudom, hogy jelentkezhet kereszt allergia is, ha igen, akkor milyen növények válthatják ezt ki?
1: Igen, jelentkezhet, torokviszketés, szájviszketést okozhatnak, illetve bélrendszeri tünetet. Ugye az allergiás megbetegedést, vagy az allergiás reakciót, ezt nem kompletten az egész növény váltja ki, hanem pici kis molekulaszakaszok, és ezek a kis molekulaszakaszok, ezek benne lehetnek különböző ételekben, gyümölcsökben, zöldségekben. Parlagfű esetén a dínye, a cukkini, a paradicsom, azok a legtipikusabbak, amik hasonló reakciót, viszketést váltanak ki a szájüregben, esetleg a béltraktusban okozhatnak valami fajta jelenséget, hasmenést esetleg.
0: Jól vettem ki abból, amit néhány perccel ezelőtt mondott, hogy van arra is lehetőség, hogy hosszú távon teljesen megszűnjön ez az allergia?
1: Igen, amit így érintőlegesen érintettem, az allergén specifikus immunterápia, ez egy oki kezelése az allergiának. Ilyenkor megpróbáljuk a szervezetet megszoktatni a parlagfűvel, most jelen esetben a parlagfűvelről beszélve, de ez más különböző növényekre is van allergén specifikus immunterápia. Egy kicsit költségesebb és hosszabb távú kezelés, de mindenképpen oki. És ez segíthet, főleg azoknál az allergiásoknál érdemesebben gondolkodni, akiknek a tünetei súlyosak. És ezeknél a betegeknél ez a hosszú távú kezelés azért eredményesen csökkentheti a tüneteket.
0: A parlagfű allergia tüneteiről, kezeléséről beszélgettünk az előzőekben Életmód magazinunkban dr. Halász Ágnes fülorgégésszel a Paks FM hullámhosszán.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, mindjárt déli 12 óra, ez azt jelenti, hogy véget ér Életmód magazinunk. Hallhattatok programajánlót, kalendárium rovatot, jelentkezett életképek tinédzser országból rovatunk, illetve fogászati elsősegély tippeket is kaptatok a nyaraláshoz, orvosi tippeket, és a parlagfű allergiával is foglalkoztunk. Ne menjetek sehová, hiszen a hírek után indítom a Best of órát, benne a 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.

0: Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi Masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: reklámot hallottatok.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsi gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljat szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákli Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemesen indulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendég győzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
3: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
2: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi, a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyik.
4: Talk, Brian Adams, Tina Turner, Rick James, Omega és Dionne Warwick, velük startol el a Best of óránk. Itt a Paks FM-en, ha 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek ebben a szűk 60 percben. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok a figyelmetekre.
1: Paks FM Best of 80-as évek. A

A YouTube egyik legkülönlegesebb dalát hallgatjuk meg itt a Paks FM-en a Best of órában, amelyben a 80-as évek legjobb zenéi forognak. 1988 végén jelent meg ez a dal, az Angel of Harlem, amely első hallásra is kilóg a zenekar megszokott hangzásvilágából. A száma Red Talent Ham albumon jelent meg, és valójában tisztelgés a legendás jazzénekes Billie Holiday, vagyis Lady Day előtt. A dalt egyébként a zenekar első New York-i élményei ihlették. A felvétel a legendás Memphis-i Sun stúdióban készült, ahol korábban Elvis Presley, Johnny Cash és Roy Orbison is dolgozott, a fúvós szólamokat pedig a híres Memphis Horns játszotta fel, ettől kapta a dal azt az igazi soul hangulatot. Az Angel of Harlem 1988. decemberében jelent meg kislemezen, több országban is listavezető lett, az Egyesült Királyságban a top 10-be, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a 14. helyig jutott. Egy dal, ami egyszerre szól New Yorkról, a soulról és a jazz örökségéről, ezt hallgatjuk meg a Paks FM Best of órájában.

Paks FM, ami összeköt minket. 1983-ban Rubin Gibb bebizonyította, hogy a Bee Gees-en kívül is képes önálló világsikert alkotni. A Juliet szólóalbumán jelent meg, és testvérével Maurice Gibbel közösen írta és producerelte. A dal hangzását már a 80-as évek elektronikus popja és a szinti pop határozta meg, ami akkoriban merész irányváltásnak számított Rubin Gibbtől. A Juliet hatalmas sikert aratott Európában, Németországban, Olaszországban, Svájcban és Dániában is listavezető volt, Ausztriában pedig a második helyig jutott. Érdekesség, hogy miközben a kontinensen nagy siker volt, az Egyesült Királyságban alig került fel a slágerlistára. Rubin későbbi koncertjein azonban mindig a közönség egyik legjobban szeretett felvétele maradt. Tehát egy újabb 80-as évekbeli klasszikussal folytatjuk a best of óránkat, Rubin Gibb, Juliet.

0: Kedves Paks FM hallgatók, ennyi volt már a Best of Óra. Az elmúlt 60 percben Pusztai Krisztina forgatta nektek a 80-as évek legjobb zenéit, előtte pedig az Életmód magazinban hoztam nektek az egészséggel kapcsolatos fontos témákat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további kellemes rádiózást, szabad péntek Best of, aztán Top 50, nem menjetek sehová, a hétvégét is töltsétek a Paks FM-mel.
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: Szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 25-én szombaton 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Menesztették a Paks 2 ZRT vezérigazgatóját. Apró úr beemlékéremre és a díszpolgári címre vár javaslatokat a paksi képviselőtestület. Szabó János értékelte a Panathinaikos elleni találkozót. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
3: Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. A Prógr beemlékérem, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Pro úr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
1: Paks FM hírek.
3: Megnyitott a kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
4: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvénytérképre felrakja a települést, akkor az önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végig haladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől, így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többség azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
3: Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as telefonszámon vagy a 0620-287-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás július utolsó hetében is folytatódik, július 29-én Szekszárdon, 30-án Tamásiban és 31-én Simontornyán, továbbá Bonyhádon várják a piacon a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Teltház előtt játszott a Lecce csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
5: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy ha is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
3: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi a bajnokság első fordulójában. Vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Akkor folytatódik a szabad péntek, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás, illetve Barnabás István a polgármester. És akkor folytassuk most kapitány István bejelentésével, mert hogy a mai napon felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 ZRT vezérigazgatóját, és azt ígérte, hogy a délután folyamán bemutatja az új vezérigazgatót, és ez eddig a pontig még nem történt meg, de ha megtörténik még itt a Paks a szabad péntek műsora alatt, akkor be fogjuk mi is ezt jelenteni. Na, hát erről mit gondoltok? István, te kezdjük veled, mint alpolgármester. Milyen volt a kapcsolatod a Paks 2 eddigi vezetésével? Te hogy láttad őket?
2: Ugye nálunk alapelv, hogy a városvezetésnek politikai oldaltól függetlenül a meghatározó cégek vezetőjével jóba kell lenni. Tehát mi nem engedhetjük meg azt, a várossal szemben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy itt az egyéni érzelmeinket, meg véleményünket belevigyük ezekbe a kapcsolatokba. Tehát mi az előző vezérigazgatóra jóba voltunk, együtt tudtunk dolgozni, nem voltak ilyen problémáink. Igaz, hogy mi nem is vettünk részt ugye a Paks 2-nek a felügyelő bizottságában, már volt ilyen a városban, ugye, hogy egy polgármester az humán tanár létére Paks 2 felügyelő bizottsági tag volt évekig, ugye.
1: Aha, ez egy jó kérdés, amit felvetsz, ezt szerintem érdemes megvitatni már csak a pozíció halmozás szintjén is, mert azt gondolom, hogy és lesz még hasonló jellegű téma, amiben érdemes ezt kibeszélni, hogy igazából az egy nagyon bosszantó dolog, hogy azért ezeknek a cégeknek például akár egy felügyelő bizottsági tagsága is olyan jelentős tiszteletdíjjal jár egyébként, ami közzétett nyilvános adat, amire azt mondom, hogy akár még egy családnak a megélhetése simán beleférhet, miközben valaki esetleg polgármester is mellette. Tehát én mondjuk ezt a típusú pozícióhalmozást akkor sem tudom elfogadni, ha valaki polgármester, és mint a város egyik legnagyobb építkezésének séhez kapcsolódóan kvázi felügyeli a céget. Tehát szerintem találnánk az önkormányzat, vagy találtak volna akkor is, akiről most te beszélsz, olyan embert, aki az önkormányzat kötelékéhez, vagy nem is az önkormányzat kötelékéhez tartozik, tehát ott nincs állományba, de olyan, akit meg lehet bízni ezzel a feladattal. Tamás, akkor tőled kérdezem most elsőként azt, hogy jó-e szerinted az, hogy nem egy atomerőműves szakember van egy ilyen cégnek az élén?
3: Hát én nagyon sokszor elmondtam már, alapvetően az, hogy valakinek mi a szakmája, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó vezető vagy nem jó vezető. Tehát attól függ, hogy mekkora a mozgástere, és hogyan választhatja meg a mellette dolgozókat. Én erre nem vagyok ennyire, hát hogy is mondjam, kihegyezve. Ellenben nyilván azért nagyon rossz tapasztalataink vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és ezért gondoljuk mi azt, hogy valaki, aki látott már ilyet, és van hozzá valami köze, és nyilván mellette egyébként óhatatlanul megtanulta a vezetést is, vagy valamilyen szinten elsajátította, talán őbe felé több a bizalmunk. De ez megint azért van, mert Magyarországon nem úgy valósul meg egy projekt, hogy megkeressük azt az embert, aki egyébként meg tudja ezt csinálni. És utána szabad kezet kap, ha nem tudja megcsinálni, nyilván vannak mérföldkövek, ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor meg kirúgjuk, mert alkalmatlan. De ő választja az embereit, ő tudja, hogy mi van, és akkor lehet dolgozni. Szerintem ez lenne a normális.
1: Uh-huh. István, te ebben hogy látod, Tamással egyet értesz?
2: Igen, én szerintem itt ugye mihoz kell érteni. Nyilván valamennyire kell érteni egy atomerőművi technológiához, kell érteni a projektvezetéshez, tehát egy nagy beruházásnak a lebonyolításához, és kell érteni cégvezetéshez, ugye, mert ez egy elég méretes cég is a Paks 2. És én úgy gondolom, hogy mind a háromhoz, tehát van olyan szakember itt Pakson elég, nem is egy, aki mind a háromhoz ért. Valamilyen, vagy magas szinten. Tehát ezért én nagyon annak drukkolok, hogy Paksi legyen,

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Ennek szerintem mi is szurkolunk, csak az a kérdés, hogy nem értem, hogy Süli János után miért nem sikerült Szijjártó Péternek megtalálni akkor ebben az egyébként meglévő garnitúrában azokat az embereket, vagy azt az egy embert, akit kinevezhetett volna, és innen adódik a kérdés.
2: Hát ez költői volt azért ez a kérdés.
1: Nyilván nem kell rá válaszolnotok, tudjuk.
3: Meg ezt pár év ezelőtt kellett volna feltenni.
1: Igen, de egyébként pont ebből adódik a kérdés, és itt most, hogy ezt felhoztad, hogy tök jó lenne, ha Paksi lenne, hogy igen, az is egy kérdés, én azt gondolom, hogy jó-e az, ha például nem helyben él, hanem Budapesten él, Budapestről hozza a döntéseket, az egy dolog, hogy persze eljön, meg itt van, meg, de nem, nincs itt Pakson, nem szerves része a város vérkeringésének. Ugye én azt gondolom, hogy ezt én nem tartom jónak, ezt sem tartom jónak, és én is szeretnék egy olyan végre ismételten Pakson élő, vagy legalább ide költöző, és velünk közösséget vállaló vezérigazgatót, aki utána úgy dönt akár, vagy úgy tol tovább például az MVM-hez, amíg vissza nem kapjuk ugye az MVM-től a döntési jogot az atomerő, az atomerőmű a Paks egy, jó, na mindegy, szóval elnézést, akkor én most itt hirtelen igen, összekevertem a fazonnal, de mindegy, szóval hogy a lényeg az, hogy legyen Pakson, és legyen köztünk.

0: Igen, de azért ne felejtsd el, hogy volt olyan időszak, amikor azért a paksi atomerőmű is hát kicsit túlságosan belterjesként működött.
1: Hogy érted?
0: Tehát túlságosan zárt közösség volt, ez nem mostanában, de mondjuk a kezdeteknél, ami viszont akár a város és az erőmű között is bizonyos értelemben súrlódásokhoz vezetett. Tehát megvan az egészséges viszony és az egészséges lüktetése ennek a dolognak, és nyilván karakterek kellenek. Tehát egy magának való paksi nem biztos, hogy esetleg annyira paksi, mint mondjuk valaki, aki bárhova elmegy, meg akarja ismerni, meg akarja szeretni, minden idegszálával arra koncentrál, hogy befogadják a helyiek. Már most jó értelemben, tehát most
2: igen,
0: nem,
2: ez így van.
0: Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy a teljesítménytől függ minden, emellett én nagyon drukkolok, hogy paksi legyen, mert azt gondolom, hogy azt, amit a Pista elmondott, az igaz, hogy van annyi jó szakember, akikben bízhatunk. Kérdés, hogy kapnak-e akkor a szabad kezet, hogy ezt érvényesíthessék is.
1: Oké, és akkor mennyire látjátok, mondjuk hány százalék esélyt adtok arra, hogy nem politikai kinevezett lesz az illető, hanem egy tényleges szakember.
0: Mindig politikai kinevezett, igen. Bocsánat, a szakember is. Tehát nem tudsz egyszerűen elmenni mellette, mert valamilyen bizalmi, vagy valaminek kell lenni, és az a kérdés, hogy ő föl tudja-e dolgozni azt, hogy a szakma elsődleges, és a szakma sztenderdjei fontosabbak, mint mondjuk a politikai elvárások.
1: Jó, akkor úgy kérdezem, hogy mennyi esélyt adsz arra, hogy olyan lesz a vezérigazgató, aki ért hozzá, és a jó, mellette, ezen felül egyébként még akár politikai becsatornázása is van, de tehát nem egy olyan ejtőernyős, aki nem ért hozzá, csak politikai
2: hát
1: szereplő.
2: Én úgy gondolom, hogy egy Paks 2 vezérigazgatónál kell, hogy legyen politikai becsatornázottsága. Az okay, nem lenne jó, ha nem lenne.
1: Csak a szakértelme is legyen. Tehát hogy csak politikai becsatornázottsága van.
0: És hányszor elmondtuk ugye a Ponya Józsi bácsi kapcsán, hogy azért az, hogy ő neki voltak politikai kapcsolatai, az mennyit segített adott esetben az erőművön, és ez viszont ő a kapcsolatait az erőmű és a város érdekében használta, nem pedig az egyéni karrierje volt, amit mondjuk az atomerőművet oda tette mögé.
1: Igen, de ő ide is költözött Paksra, és a mai napig itt él, és egyébként
0: hát
1: pont ezért...
0: amikor Tatabányáról minden nap kellett.
2: Nem, hát ő Paksivá vált nagyon hamar.
1: Ő pont egy tök jó példa arra, hogy őt kinevezték, messziről jött, idejött, itt élte le az életét onnantól kezdve, és a városért tett és dolgozott nem véletlenül, mert köztünk élt, és átérezte azt, ami itt van. Nekem ez a véleményem.
0: Hát mi ennek drukkolunk, tehát minden jó lenne, de most csak közben mosolyogtam, és nem kérdeztél rám, hogy miért. Nyilván az a baj, hogy ugyanolyan gyarlónak képzelek el mindenkit, mint amilyen én vagyok. Nyilván fontos lenne, hogy egy kicsit nekem lojális legyen, ha már a politikusként viszem a bőrömet a vásárra.
1: Oké, de pont ezért kérdeztem múltkor a Cseh Tamástól is, tudod, de visszaemlékszel, igen, pont a Ponya Jóska bácsi kapcsán, hogy akkor ezek szerint azt kellett volna, vagy azt kellene lehetne csinálni, igen, hogy egy olyan típusú politikai kinevezettet, mint ami annak idején ő volt.
3: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a szabad péntek, vendégünk Barnabás István alpolgármester. Az imént a Paks 2 vezérigazgatójának a leváltásáról beszéltünk, továbbra sincsen meg az új vezérigazgató neve, viszont most folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis az egyik paksi csoportba, a közösségi médiában ugye megjelent egy poszt, ami után hát rengetegen hozzá is szóltak, aminek a lényege az, hogy azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost, és hát nyilván adódik a kérdés neked, mint alpolgármesternek, te mit tudsz erről, hogy állnak itt a hatósági engedélyek, mi történt ebben az ügyben, ami esetlegesen ezt a híresztelést alátámasztja, vagy éppen megcáfolja?
2: Illetve a ti feladatotok van-e, vagy mert...
3: Na, tehát a Léna lakópark 2 éve kezdett el épülni. A területet még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ugye rengeteg gond volt azzal is, hogy gyakorlatilag semmiféle előírásokat nem szabtak meg az adásvételi szerződésben, a terület adásvételi szerződésben az építkezésre nézve, és ezért volt annyi por, zaj, mindenféle panasz volt a környék lakóitól jogosan, amit aztán már nekünk kellett kezelni, de úgy gondolom, hogy ez azért le lett kezelve az elmúlt 2 évben, és amíg az építkezésnek ez a zajos része volt, azért a végén már sokkal jobb volt a helyzet, mint az elején. Az a baj, a mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. És hát nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki ezt az engedélyt, vagy pedig hát emögött valamiféle ukáz volt, hogy ezt ki kell adni. Ugye nekünk semmi hatásunk nincs az egészre, mert a víziközmű vagyont az előző önkormányzat ingyen átadta cégestől, közművestől, mindenestől az államnak. Úgyhogy erre már nincs hatásunk, a Mezőföldvíz nem a mi cégünk. Uh-huh. Semmi közünk hozzá. A területet eladták, még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ott ugye voltak olyan gondok, hogy a szentább vezetéket ki kellett váltani, az a főnyomó ivóvíz vezeték, ami gyakorlatilag az ivóvíz bázisoktól, tehát a Nagydorogi út környékéről megy föl az ivóvíz tárolókig, ugye fölnyomják a vizet egy ilyen nagyon nagy vezetéken, nagy nyomáson, és a tárolók azok fönt vannak a Virág utca, a Bocegyen, igen. És a félváros alatt átmegy, többek között az Léna lakópark területe alatt is átmegy, ezt ott ki kellett váltani. Ezért ott pár hónapot csúszott is az építkezés, mert addig nem tudtak egyes dolgokkal ott haladni. Például ezt is kifelejtették az adásvételi szerződésre, tehát nem tudta a vállalkozó, hogy ott van egy szentáv vezeték neki a területén. Úgyhogy mi is aggódunk, hogy mi lesz. Most 120 lakást fognak rákötni, vagy tehát átadni. Annyi kapta meg a használatba vételi engedélyt, 120-valahány lakás. Ahol sincs semmi közünk, a használatba vételi engedélyezési eljáráshoz, az is a kormányhivatal, hiszen az építési hatósági jogköröket is elvette az előző kormányzat, az önkormányzat. Tehát úgy állunk a Léna lakópark ügyében, hogy gyakorlatilag semmiben nincs beleszólásunk, de tudjuk nagyon jól, hogyha elönti mondjuk a szennyvíz a óváros egyes részeit, akkor az első 2 napon még a közműszolgáltató lesz a hibás, a 3. napon már a város vezetés. Tehát ezzel mi tökéletesen tisztában vagyunk, de egyszer nem tudunk mit csinálni.
1: De a kormányhivatal a használatba vételi engedélyt azt kiadhatja anélkül, Tamás, ezt most rád nézek és téged kérdezlek, hogy például ilyen jellegű kérdéseket megvizsgáljon?
2: Hát én azt gondolom, hogy a szakszerv, vagy hogy mondjam, a vízmű jelen esetben, hát akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor ő nem, nincs abban a helyzetben.
3: Igen.
2: Hát nehogy már ne azt tudja a legjobban, aki csinálja.
1: Oké, okay, de akkor viszont a vízműnél megvannak a valós felelősök, tehát hogy tulajdonképpen most értem meg, tudom, hogy ez ilyen mondjuk úgy politikai szempontból, meg kommunikációs szempontból nyilván az önkormányzatra hullik vissza valahol, de jogi felelőse, akit ténylegesen elő lehet venni, és például mondjuk valamilyen módon felelősségre vonni, az viszont akkor a jelenlegi állami tulajdonban lévő vízműnél van.
3: Igen, uh-huh. Meg is vannak ezek a papírok nekünk is, vannak aláírói, de reméljük, hogy ilyenre nem fog sor kerülni, és ez egy felesleges aggodalom.
0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát, hogy valaki szakember azt mondta, hogy szerint ez nem jó, vagy nem tudom, valaki egyszer felvetette.
2: Mindig félünk az újtól.
1: Igen, tehát hogy
3: Két aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag a végé, tehát kimerült, a felső határon van, nem tud több szennyvizet befogadni. A másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
2: Jó, de ez igazából, hogy mondjam, nem őtőlük függ. Tehát miért ez a 120 lakás, ha így lehet mondani, ez ennyivel fog egyébként a használat is bővülni, nem csak Pakson belül lesz pillanatnyilag átrendeződés, és az igazi nagy kérdés az, hogy Paks 2-höz megérkeznek-e az emberkék, vagy nem?
3: De ez így van, igazad van. Tehát tulajdonképpen, hogyha most ugye én azt hallottam, hogy a Liget lakóparkot fogják fölköltöztetni ebbe a 120-valahány lakásba, első lépcsőbe, akkor az összennyvízkapacitás nem fog ettől változni a városban.
2: Hát ez reményeim, igen. Viszont lehet, hogy egy részére... Igen, de az is lehet probléma, mert hogyha az egyik oldalt nagyon terhelem, a másikra meg nem, az akár jelenthet problémát. Én nem tudom, nem látom, nem ismerem ezt a részt, de hát még a sportban is, hogyha egyik oldalt jobban terheled, akkor ilyen féloldalas lesz. Na,
3: szóval a megoldás az... Ebből, tehát rövid távon nincs megoldás. Hosszú távon az a megoldás, hogy Paks kapja meg azokat a már sokszor beígért kormányzati forrásokat, amivel a vízi közműhálózatot rendbe lehetne tenni. Ha ez egy, ugye ezt a város saját költségvetésében nem tudja megcsinálni, most ilyen 30-40 milliárd forint
2: becsülés. Ez két éves költségvetés.
3: Megvannak a tervek egyébként, ez meg van terveztetve.
1: Ami majd elavul, és akkor újra igen, kell és terveztetni, újra, és
3: de,
1: akkor újra kell.
3: De most még nem avult
2: el. 2 milliárdba került, nem? Vagy mennyi volt?
3: Igen.
2: Tehát az semmi, potom, ez újra először.
3: Igen. Tehát ez a hosszú távú és a megnyugtató megoldás, ez lenne. Ugye már néha emlékszünk rá, hogy milyen miniszterek voltak itt, akik beígérték a 30 milliárdot, 40 milliárd, mindig választás előtt.
2: De mindig volt feltétele is, és az nem mindig csináltuk meg.
3: Hát a feltétel az volt, hogy a Fidesz nyeri a választást, hát,
2: és nem feltétlen ez történt, tehát akkor miért csodálkozunk, bejött az, amit mondtak.
3: Jó, hát igen, így is gondolkodhatunk.
1: De egy normális ország, bocs, ez nem így történik.
3: Nem, általában.
2: Hát jó, hát nagyon bízom benne, hogy Paks 2 fontosabb ennél is megvalósul, és akkor adják hozzá a pénzt, mert csak így, tehát nem is tudom másként elképzelni.
3: Tehát ez egy országos fontosságú beruházás, akkor segítsen az ország ennek a településnek ezekben az ügyekben, ezekben a kérdésekben.
1: Így van. Oké, viszont akkor még egy picit maradjunk ennél a témánál, csak van ennek egy másik vetülete is, ez az ingatlan piaci kérdés. Most azt én nyilván nem fogunk tudni belemenni abba, hogy az orosz mennyiért fogja bérelni, meg hogy, meg egyáltalán, de azért itt felépül mennyi, közel 500 lakás, ugye?
3: Pont 500
1: lakás, abból most 120 valamennyi.
2: Ütemről is szó, vagy ez most nincs?
1: Az most egyelőre úgy néz ki, hogy nincs szó, igen. És akkor ugye itt, ahogy említetted, a Liget lakóparkból jönnek át először, tehát tulajdonképpen lesz egy jelentős kínálat itt a városban, azt még egyelőre nem látjuk, ugye, hogy mikor mondjuk népesíti be azt a többi ingatlant is bármilyen oroszokhoz kapcsolódó munkavállaló, de itt ti mit prognosztizáltok az ingatlan piac kapcsán, és egyáltalán, hogy itt most bezuhannak az ingatlanárak majd, bezuhannak a bérleti díjak esetleg, ami egyébként nem feltétlenül rossz így az átlag ember szempontjából, aki most 60 millióért vehet meg mondjuk egy 50 négyzetméteres lakást.
2: Igen, annyi ez, talán még nincsen.
3: Ez mindig szemlélet kérdése, hogy venni akarok, mert akkor jó, hogyha bezuhan, vagy kiadni, eladni akarok, mert akkor meg nem jó, hogyha bezuhan. A Paksi önkormányzaton maga 150 lakásos tulajdonával nem piacbefolyásoló tényező, nem tud az lenni. Tehát ugye a legjobb, leghíresebb példa az Bécs városa. Bécs városába körülbelül 100 éve veszi, meg építi az önkormányzat a önkormányzati tulajdonú lakásokat, és nem adnak el belőle semmit, és van most 300 ezer lakásuk, és akkor ők határozzák meg az ingatlan piacot. És Bécs városába kellőképpen nyomottak is az ingatlanár, aki a bérbeadási árak, nem a nem a vételi árak, mert ugye az önkormányzat az nem ad el. Tehát a vételi, adásvételi piacot azt nem befolyásolja, de a bérleti piacot meg nagyon is befolyásolja. Na, valami ilyesmi kéne. Tehát nyilván még én annyiban tudom ezt a kérdést befolyásolni, hogy gondolkodunk abba, hogy most lehet venni lakást, amikor épül lakás, ugye? Most épül ott 500, felszabadul a Liget lakóparkban majdnem 100, tehát most lehet lakást venni, de hát ehhez meg pénz kell. Az önkormányzat ugye eladósodni nem adósodta, tehát hitelt nem vehetünk föl, tehát saját pénzből nyilván 100 lakást nem fogunk tudni venni, de egy-két tucat lakást én nagyon örülnék, hogyha tudnánk venni. Valamennyit javít a helyzeten.
1: És mi meg adófizetők különösen örülnénk akkor, ha bezuhannának az árak, és olcsón tudná venni az önkormányzat ezeket.
2: Addig azt utána felemelkednek.
1: Utána felemelkednek, igen. Igen.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a Szabadpéntekbe. Itt én Harmad Gabi vagyok, itt van velem Strasser Tamás, és Barnabás István alpolgármester úr is itt ül velünk. És folytassuk akkor az alpolgármesteri fizetéseknek a módosulásával. Egy picit, de csak azért, mert hogy hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy akit érint a történet, az hogyan áll ehhez a kérdéshez, és nyilván...
2: Zsebkendőt hoztunk.
1: Hoztunk, igen. Ha kérsz, akkor szóljál. Tehát akkor nézzük, hogy mi is a változás. Ugye Magyar Péter, illetve a parlament elfogadta ugye a polgármesteri fizetések csökkentését, mivel ehhez aránylott eddig is az alpolgármesteri fizetések, vagy aránylottak, ezért ugye ezt át kellett vezetni, ezt a jogszabályi változást, amit meg is tett a Paksi testület július 15-én, és a valóságban ez 20%-os csökkenést jelent, mert egyfelől megszűnt a 15%-os költségtérítés, és másfelől pedig nem kaptátok meg ugye kvázi azt az emelést, ami egyébként járt volna. Most magával a parlamenti döntéssel te például ehhez hogyan állt? Tehát hogy látod? Tehát egy paksi polgármesternek kell több mint 2 millió forintot keresnie, vagy nem kell? Vagy nem is egy paksinak, hanem úgy általában egy akkora város polgármesterének, mint ami Paks?
3: Hát tudatosan nem szólaltunk meg mi ebbe az ügyben, mert ebből nem lehet jó kijönni.
2: Igen.
3: Tehát ezt nem lehet jó kommunikálni. Legszívesebben most is azt mondanám, hogy kérdezzetek meg tovább valaki mást. De
2: bocsánat, ez téged egyébként érint már, mert ugye te nem úgy, hanem hogy te előnyugdíjas voltál, vagy valami, tehát te nem is vetted fel a...
3: Nem, én nem kaptam nyugdíjat, tehát ha elértem a polgármesteri fizetésemmel egy bizonyos összeget, a minimálbér 18-szorosát, akkor utána az év végéig nem kaptam nyugdíjat.
2: Na így, oké, bocsánat, tehát dupla szenvedő. Hát akkor,
3: az azt jelenti, hogy az év végéig ilyen 1-200 000 forintért dolgoztam havonta, de ezt most nem panaszképpen mondom, mert most elérem az öregség nyugdíjkorra, tehát...
2: Na csak így hitelesebb akkor, vagy most, ne
3: akkor ez már nem fog sújtani ez az intézkedés.
2: De így hitelesebb tehát, vagy, mert akkor...
3: Igen, jól mondta a Gabi, ugye mindig az előző évi átlagbérhez igazodott a polgármesteri fizetés, és akkor az alpolgármesteri még annak a mit tudom néhány százaléka.
1: 90, hát pontosan nem tudom a százalékot, de meg tudnánk nézni, ha nagyon akarnánk itt a törvényben.
3: És akkor most nem igazodik az előző évi átlagbér, ez maradt a tavalyi fizetésünk. Meg elvették a 15% költségtérítést. Passz! Nyilván, én miért örülnék? Ki örül, akinek csökken? Aki azt mondja, hogy örülök, hogy csökkent a fizetésem, szerintem az megjátsza magát.
1: Szerintem ezt nem is várjuk el tőled, hanem igazából az itt a kérdés, és akkor egy picit vigyük elméleti szintre ezt az egészet. Tehát van egy szektor, az állami önkormányzati szektor, ami pénzt nem termel, tehát az nem hoz be, ugye? Az újra elosztásnak a része, és ott mindenkinek van egy belőtt fizetése, és az a kérdés, hogy amikor a gazdaság, hát hogy mondjam, nem hasít, maximum csak a politikai kommunikáció szintjén hasított, akár már abban az időben is, amikor a Fidesz ugye meghozta az emelést, mert tulajdonképpen azt is tegyük hozzá, hogy nem ti emeltétek fel annak idején, hogy mondjam úgy, a saját szórakozásotokból a fizetéseteket úgy, hogy hát nagy ebből ilyen 1 700 000-600 000 valami ilyen körüli volt, nem a bruttó körülbelül a törvény alapján, ami járt nektek, és ti ahhoz igazítottátok, tehát ez nem a ti kedvtelésetekből volt, hanem ez egy jogszabály volt, de hogy egyáltalán az a döntés, amit annak idején a Fidesz hozott, nyilván neked személyesen az jó volt. De a másik oldalon, ha onnan nézzük meg, hogy megy a gazdaság, és erre akkor és abban a pillanatban van-e ennyi pénz, miközben, most csak mondok egy példát, mondjuk egy állami szervnél, egy tök átlagos állami szervnél, hát 400-450 000 forintot keres bruttóban egy jogász. Szóval, hogy valahogy akkorának éreztem én itt a különbséget, hogy én úgy éreztem, hogy azért ez nem biztos, hogy ez a nagy különbség, ez indokolt lehet, főleg nem abban a gazdasági helyzetben.
3: Ez azért mindig attól is függ, nem csak az, hogy most egy jogász keres, mint egy hivatalba. Egyébként többet keresnek már 400 000 forintnál.
1: Ez inkább azt kell nézni. De én dolgoztam hivatali jogászként, és én nekem annyi volt a fizetésem, úgyhogy az, hogy Pakson itt az illetmény is fel van emelve, az illetmény alap az tök jó, és erre büszkék is lehetünk, és tehát mindenki, aki a hivatalban dolgozik, összeteheti a két kezét, de nem ennyiért dolgoznak azért máshol.
3: Szóval itt leginkább azt kell nézni, hogy, hogy mekkora felelősséget kell vállalni az adott munkakör betöltéséhez, és azért nálunk nagyot, azért nálunk 30 milliárd forint évi közpénzről kell felelősen döntenünk, és aláírnunk, és azt úgy elköltenünk, hogy abban hiba ne legyen, és bárki hibázik a hivatalban ezzel, a felelősség a miénk. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni egy fizetés meghatározásánál, illetve azt kell nézni, hogy milyen minőségi munkaerőt akarunk, hogy városvezetők legyenek, mondjuk. Olyat, amelyik csak azért vállalja, mert a piacon nem kell senkinek, vagy olyat, amelyik a piacon is meg tudná élni, hogyha akarna, csak éppen valami miatt ezt emellett döntött adott idő pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi munkaerőt azért meg kell fizetni. Mi igyekszünk is megfizetni az embereinket a városára, amennyire tudjuk. Paksnak erre szerencsére nem forrás, nincs erre forrás hiány, tehát erre telik. És én bízom benne, hogy egyre jobb és jobb munkaerő fog dolgozni a hivatalba is. Van mit fejlesztenünk, azt úgy vettük át, azt egyből láttuk, és, de szerintem jó úton haladunk e téren. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak a saját embereit, és ezt a cégeinkre is értem, meg kell fizetni. Úgyhogy versenyképesek legyünk az itteni más állami meg magáncégekkel.
0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. A Prógur beemlékére, illetve a díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógur beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egy oldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdte megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját a klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás. A Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg. A tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk, hamarosan Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A II. Világháború úgynevezett rotterdami blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több, ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is. A város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik biolapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építész hallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még, amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is, modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsóbb megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés, ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például azok közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. Négy évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Pax FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lefogyaszthatják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. Minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éli túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mély hűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyítéssel és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetükhöz való rugalmas alkalmazkodásban. Az ausztrál koala populáció például meglehetősen egyenlőtlen módon változott az elmúlt évtizedekben. Queensland és Új-Dél-Wales egyes régióiban az állatok száma az 1990-es évek vége óta akár 80%-kal is visszaeshetett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt. A faj megmentése érdekében a kutatók folyékony nitrogénben fagyasztják le egyébként a koalák ivarsejtjeit. A folyékony nitrogénnek a fagyás pontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élőbolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok, vagy bizonyos állatfajok. Nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Gineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengésmérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamu felhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tengeralatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá is válhat, és akár össze is omolhat, ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még hevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egyébként érdekes kérdés ennek a hírnek a kapcsán, hogy vajon hány új sziget születik manapság? Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája. A víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy elsősorban szülőket és gyermekeket érintő tudományos hírrel zárjuk mai magazinunkat, ugyanis új biztonsági funkcióval bővíti a szülői felügyeleti eszköztárát a Meta. Mondhatnánk azt is, hogy a Meta azonnal üzenni fog a szülőknek, ha a gyermekük olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelent a gyermek számára. A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok egyre nagyobb nyomással néznek szembe a szabályozók és a szülők részéről is azzal kapcsolatban, miként kezelik a chatbotok a krízis helyzetbe került, különösen a fiatalkorú felhasználókat. Erre reagálva a Meta kifejlesztette kifejezetten erre a célra szánt algoritmust, amely képes felismerni, ha egy tinédzser önkárosításra utaló kijelentéseket tesz a beszélgetések, vagyis a csetelések során. Annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. A tech óriás elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, így előfordulhatnak téves riasztások is, de a biztonságot tartják a legfontosabb kiindulópontnak. Az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesz elérhető az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig az év végéig tervezik, írja a Rakéta. A megelőzésen túl a Meta már egy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel közvetlenül értesíthetnék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed, ha a chatpartnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusok alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata. A vállalat számára ez az eljárás egyébként nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közített bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló a nyilvános posztok felül kiterjed az AI-jal folytatott zárt beszélgetések területére is. Magyarán, ha a Facebookra kiír egy fiatal, vagy akár egyébként felnőtt valami olyasmit, vagy közé tesz egy olyan posztot, fényképet, amely arra utal, hogy mély depresszióban szenved, akár az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatja, akkor az több ismerős is észreveheti, nem csak az algoritmus, és nyilván valahogy valamilyen formában segítségre siethetünk, de ez az algoritmus, amiről itt most szó van, abban segít, hogyha egy fiatal vagy akár gyermek nem a közösségi oldalak valamelyiként tesz közzé egy depresszióra utaló mondatot vagy kiírást, hanem egyszerűen a mesterséges intelligenciával beszélget az érzéseiről, a bánatáról és akár arról, hogy durván hangzik, de hogyan követhetne el öngyilkosságot, akkor ez az új szülőknek szánt riasztási mód értesíti a szülőt, hogy a gyermek a számítógépén bizony olyan dologról beszélget az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erre szoktuk mondani, hogy hát igen, a nagy testvér már mindent lát, de lehet, hogy ezekben a helyzetekben azt is mondjuk, hogy lásson is. Ennyi fért mai tudományos magazinunkba. Remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani. Találkozzunk legközelebb is. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsét gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljat szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi-tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
5: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már én arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebbe a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
4: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi, a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 52

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: És ezzel elindul a hivatalos slágerlista is. Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek benneteket. Dőljetek hátra, a következő 3 óra mozgalmas lesz, úgyhogy majd én hajtom itt az előadókat, nektek csak élvezni kell a jó zenéket. Például a 26-os foci VB hivatalos himnuszát Shakirától, a Die Die 46-dik lesz, Rúzsa Magdi is énekel, Rúzs című újdonsága is aktuális zenéje a 47-dik. Josh Favaz dolgozta át az egykori 1989-es Madonna Like a Prayer, az ő verziója 48. helyre érkezhet. Zola is itt lesz, az Innen szép felállni most a legújabb dal tőle, ez a 49. És van itt újdonság, kérem szépen, David Guetta házatáján is egy régi dal dolgozott, tehát Milkyvel, ez a Just the Way You Are. Ez pedig a Top 50, melyben már is az 50. helyjel kezdjük. Top

0: A foci VB hivatalos himnuszát hallottuk, Shakira Die Die című dala. Azt gondolom, idén ez a dal már kitart. Egészen magasra ívelt, és nagyon sokan meg is szerették. Szóval a top 50-be is bekerült. Mi történik a folytatásban? Mondjuk majd a Kuplung zenekar adja a gázt, Nyomod a gáz című dala a 41. Harry Styles is énekelhet, az American Girls-t hozza a 42. helyre. Itt van Nagy Bogi és Bye Alex és a Slep újdonsága, a Nem hiszek a 43. helyről. J-Lo és David Guetta is megtalálták egymást, a Save Me Tonight a 44. Most pedig jöhet egy újdonság, amit az ajánlóban is hallhattatok, Furacsé, BLR, Szakács, Geri, szóval ők alkotják a Follow the Flow formációt, a Beszívom pedig a 45.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 45. So, so.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

0: gázt. Kuplung zenekar adta nekünk a talpalávalót a 41. helyről. Ez a Paks FM Top 50 hivatalos lágérlistánk 36. helyén pedig az egykori Top 10-es dal Andrea Bocelli és David Guetta DNA című felvétele. Itt lesz majd előtte Dr. Béres Verjéb Tamás újdonsága az Ugye nem bántad meg a 37. helyen. Őket megelőzi majd Bibi Rexa legújabb dala David Guettával, a Sad Girls a 38. helyen található, Dom Maszkod a 39. Most pedig jöhet egy vidám nyári dal Gordótól, ez a Loco Loco.
1: Top 50. A Paks FM
2: 40.

0: 39.
1: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Elteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták az időm,

0: Zenei Szabadidős csatornától. Fogsefem. Rablóból elég lehet 40. De a Fogsefem slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Fogsefemen.
1: 37.

0: Andrea Bocelli, David Guetta és a DNA. Hát ennél sokkal jobb helyet is kaptak már meg az elmúlt hetekben. Most a 36. helyről szólhatott. Mi történik a következő órában, ugyanis az óra vége felé járunk. Mondjuk Kökény Attila dala biztosan itt lesz, Rakoncai Viktorral, Marics Petivel, vagyis a Tutto e Bello a 31. helyről. A 32. Kashmir dala szólalhat majd meg a Wild Ride. Itt lesz a Halott pénz is, a gyerekek a 33. Alex Kenji Bambolé, Csak hogy a nyarat tovább vigyük, és a vidámságot, lendületet még tovább fokozzuk. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Megjött közben Gáspár Laci, ez a tavasz.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: Fiber. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsontkovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógr beemlékérem, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egy oldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Megnyitotta kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
4: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor ez önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végighaladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől, így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többsége azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: Toto e Bello, egy nagyszerű trió adta elő a 31. helyről. Itt volt tehát Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti is. Zenei folytatásunk egyik résztvevője pedig majd Bibi Rexa lesz a 90-es évek Fateless Insomniájának feldolgozásával. Ez a New Religion címet kapta, a 26. helyre érkezik. Tolvaj Danny, Good Without You a 27-en. Out of My Head, Hype Aton dala is szólhat majd a 28-ról. Rácz Gergő és Orsovai Reni legújabb duettje, a Mind a Tiéd Lehet című a 29. És a TikTokon nagyot ment, és ott népszerűvé vált Dracula felvétel érkezik, a 30. Tame Impala.
1: Top 50. A Pax FM
2: 30.

0: Egy kultikus klub himnusz szólt, a 90-es évek Faithless Insomniája, ezúttal új köntösben Bibi Rexától, ez volt a New Religion a 26. helyről. Na de mi lesz még itt? Például a New Level Empire. A valami legyen a 21. Itt van a top 50-ben a 22. helyen majd Kamrád Hug Yourself dala is. Ezt megelőzi Ewing és a Moretti a 23-on. Pár héttel ezelőtt Alex Warren Fever Dreamje az első volt, most csak a 24. Na de itt van velünk Freddy is, már indul is a Pain and Glory.
1: Top 50.
2: A Paks FM 25.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
2: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
1: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát
2: fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: valami legyen, a New Level Empire dala szólt. Ez a Pax FM hivatalos slágerlistája. Túl vagyunk listánk felén, a 21. hely után pedig nézzük, hogy mi történik majd. Egy-két dal talán átcsúszik a harmadik órára. Például Taylor Swift Opalite dala valószínűleg ilyen lesz a 16. helyről. Na de találkozhatunk nem sokára majd Diazzal, a Méreg a 17. Nové és a Read All About It szintén bekerült a listára az elmúlt hetekbe. Ez a 18. lesz majd. Bíró Csongor is énekel, nem most találkozunk vele először, ez lesz a Macska kövön a 19. helyről. Ismerjük jól Martin Garrix nevét is, és sorra szállít az elmúlt évekből is olyan dalokat, amelyek mindig bekerülnek a top 50-be. És mire az egyik kikopna, már jön is az újdonság. Gondolok itt a Butterflies-ra, mely nálunk most a 20.
1: Top 50. Most. A Pax FM-en. 20.

0: Paks FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsét gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség. Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
4: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 16.

0: Ez a Paks FM hivatalos lágerlistája a Top 50 a harmadik és egyben záró zenei órájához érkezett el. Taylor Swift Opel Light, ez a dal szól a 16. helyről. És mondom is, hogy mi fog még szólni. A 11-en lecsúszva a Top 10-ről Valmár és Szikora Robi Balatoni Lány című dala, úgyhogy meglovagolva az Úristen sikerét, maradt tovább ez a formáció. Sombr Andrens a 12. helyről. Dr. Béres nélkül nincs Top 50, és ha egy Dr. Béres dal bekerült, akkor általában beszokott még egy. Most a Mangorize-zal közösen dolgozták át a 90-es évekből jól ismert Hip Hop Boys Éjjel ott várok rá című dalát, ez a 13. lesz. A pop kisasszonya lassan már nagyasszony, elég régóta ott van ő is azért a legjobbak között. Eva Max a Loving Myself a 14. Tolvaj Dani Túsza pedig most érkezik.
1: Top 50.
2: A Paks FM 15.

0: Válmár, valamint Szikora Robi annak idején az Úristen című dalt vitte sikerre, most a Balatoni lánnyal próbálkoznak. Ez a 11. egész jó helyen lett itt a top 50-ben. Benne vagyunk a Paks FM hivatalos slágerlistájának top 10-ébe, amelyen a 6. például majd Zara Larsson lesz. A Midnight Sun előtt itt lesz Help Chris, az igazi szerelem a 7. Megelőzi majd Accent, a román csapat a Don't Leave Kylie című dalával dolgozta át, vagy ránc felvarrott verzióvá fejlesztette az egykori Kylie dalát, ez a 8. lesz. Kowalski meg a Vega Dynamite a 9. Most pedig énekeljen Luis Capaldi, ez a Survive.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 10.

Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en. 9.

0: Zara Larson Midnight Sun című dal a véget ért, a top 50 viszont ráfordul a célegyenesre. A hatodik helynél hagytuk abba, benne a legjobb ötben pedig már látom is a dobogó egyik helyezettjét, ő Bruno Mars, aki amióta meghozta nekünk ezt a dalt, szó szerint szerintem a top 3-ból se nagyon esett ki. Az I Just Might most a második. Sigala Jacksoni közöse volt a harmadik legsikeresebb dal az elmúlt héten, a Riptide, tehát a bronzérmes. Olivia Dean Man I Need című dalával épp hogy lecsúszott a dobogóról, de itt van Ray is, aki folyamatosan január-február óta a top 10-ben tanyázik. Ez a Where's My Husband?
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 5.

0: Your husband is coming.
1: Lakossági füleken belül a megengedett sebesség. Top 50. Negyedik.

0: Ő volt Bruno Mars, I Just Might című dala pedig épp hogy lecsúszott arról, hogy aranyérmes legyen, a második helyről hallhattuk, és ilyenkor mindig jön egy számadás, egy kis gondolkodás, egy visszatekintés, hogy az elmúlt 120 percben mely felvételek voltak, és ezek közül mi az, ami kimaradhatott, ami mégiscsak tuti, mégiscsak népszerű, és megérdemli azt, hogy a top 50 első helyén legyen. Akkor segítek, Ed Sheeran dalt az elmúlt 3 órából nem hallottunk. Éppen ezért most fogjuk, ugyanis a kamera aranyérmes lett.
1: Top 50. A Paks FM.
2: Az első.

Sirentől kaptuk a kamerát, mi pedig adtunk neki egy aranyat. Ez volt itt a Paks FM Top 50-ének első helyezett dala. Köszi, hogy ma is végighallgattátok velem együtt a Top 50-et. Én abban a reményben búcsúzom, hogy jövő héten ugyanígy történik majd, úgyhogy mentsétek el a dátumot. Jövő szombat délután 3 és 6 között, ha tehetitek, tartsatok velem. Akkor is hozok egy toplistát. Köszi már a figyelmet. Szép estét és jó hétvégét. Olasz Gabi vagyok. Csók közön.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az országát a közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógr beemlékérem, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendég győzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
3: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsét gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákli Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Youngnak az energetikai üzletágát vezette. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as telefonszámon vagy a 0620-287-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás július utolsó hetében is folytatódik, július 29-én Szekszárdon, 30-án Tamásiban és 31-én Simontornyán, továbbá Bonyhádon várják a piacon a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az ország által közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákri Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákri Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. A Próurbe emlékére, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Próurbe emlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egy oldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Megnyitotta kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
2: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor ez önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végighaladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől, így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többsége azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is, tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Az újabb szigetes óránk, szigetes reggelünk van, ugyanis az imént Iron Mafia szólt, a 2009-es Get Up and Move című ős klasszikus, és újabb vendégem van a vonalban, Bóna Márkkal, a Sziget Fesztivál egyik booking menedzserével fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: A téma pedig amúgy nem más lesz, mint ahogy ezt Kis Ádámmal is az előző óra végén már megvitathattuk, hogy egy elképesztően szenzációs mínusz egyedik és nulladik nap készül a szigeten. Beszéljünk most erről, mert óriási különlegesség ígérkezik.
2: Igen. A mínusz egyedik napon egy Ródi Dalit napja nevű programot raktunk össze, ami nem tudom, hogy ennek a története az mennyire publikus, vagy mennyire beszéltünk erről, de hogy igazából ugye Bródi Jánosnak volt a tavasszal egy nagy koncertje a Pap László Budapest Sport Arénában, és valahogy ez úgy kerekedett, hogy valahogy úgy érezték az emberek, hogy ez egy ilyen búcsú koncert, de hogy ezt nem szánta egyébként búcsú koncertnek, és ez így valahogy így kiderült egyébként a Gerendai Károlyjal való beszélgetésében, és akkor úgy gondoltak, hogy ez egy nagyon jó apropója lenne, hogyha egy Bródi Dalok napját, ami nem egy emlékkoncert, inkább egy tisztelgés nyilvánvalóan a Bródi János művészete és munkássága, ez hatalmas. Úgy szedtünk össze 70 valahány dalt, hogy az még nem nyilván csak egy, azok csak a slágerek, amit ő ír, szóval egészen elképesztő munkásság, és csináltunk egy listát, amin egyébként sokat beszélgettünk, hogy milyen művészeket hívjunk meg erre az eseményre, és akkor nekem, vagy hát így leosztottuk igazából hárman körülbelül, hogy kiket kikeres meg, kikivel van úgy jóba, vagy olyan beszélő viszonyba, hogy egy kicsit meggyőzze, vagy akár felkérje erre az eseményre, és egyébként a legtöbben, szinte mindenki, aki nem nyaral egyébként ezen a napon, el is fogadta a felkérésünket, és hát egy hatalmas, csodálatos névsor jött össze.
1: Igen.
2: A fiataloktól az idősebb korosztályig egyébként azért szinte mindenki képviselteti magát.
1: Így van, hát csak néhány nevet hadd soroljak fel, mert egy borzasztóan impresszív line-upról van szó. Hát nem maradhat el Azeria természetesen, Beton Hoffitól elkezdve a Blaha Louisiana-ig mindenki, de Gerendás Péter nevét is látom, hál' Isten. A Péter Fibori is felép, Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, a Hiperkarma is, és a Velelo, és most csak úgy szemezgettem belőle, mert fel lehetne sorolni az egészet, legendák hátán. Itt fölmerült a kérdéseként, bocsánat, azon egy sajtótájékoztatón Gerendai Károly, a Sziget alapítója mondta azt, hogy már csak az a kérdés, hogy ezekkel a dalokkal le tudjuk-e majd kötni a közönségnek a figyelmét, de hát itt olyan előadók sorakoznak fel, hogy nagyon meglepődnék, hogyha unalomba fulladna ez a nap.
2: Abban biztos vagyok, hogy nem fog senki unatkozni, mert tényleg hatalmas ez a névsor, és próbáltuk úgy összerakni a műsort, hogy olyan blokkok vannak, illetve hogy nyilván legyen ennek egy íve, és hogy ez a sok művész előadjon egy-egy vagy két dalt, meg egymással is énekelnek, meg átdolgoznak dalokat, szóval tényleg egy nagyon-nagyon színes és érdekes program kerekedett ebből. És a végén majd lesz egy ilyen finálé végül is, amit pedig Bródi János is majd színpadra áll a végén néhány dalra természetesen, mert hogy nem csak róla szól, hanem bele is együtt ünnepeljük az ő munkásságát, úgyhogy mindenki nagyon izgatott ezzel kapcsolatban.
1: Igen. Egyébként valamelyest fémjelezte a szerénységét, hogy ő kijelentette, hogy esetleg nem Fenyő Miklós emlék napot kellene inkább tartani ehelyett, de aztán végül is az lett a konszenzus, hogy inkább nem egy emlékezést, hanem egy ünneplés lett betervezve erre a napra.
2: Így van, igen, pont sajnos aktualitása volt akkor ennek az eseménynek, de hogy, mármint egy fenyőmiklós miatt, de inkább az ünneplést választottuk.
1: Ez egyébként most, hogy mondtad, hogy a végén minden bizonnyal ő maga is a színpadra lép majd, átutat az anyagom, hogy milyen lehet ezt így végighallgatni, egy nap, ami róla szól, ez a rengeteg előadó, rengeteg barát, rengeteg új arc, akik mind a te számodat játsszák, egyszerűen így jutott hát lehet.
2: Igen, ebben én is vele gondoltam, egyébként egészen elképesztő lehet, és biztosan meg fog hatódni, mert hajlamos rá, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon fogja élvezni az egészet.
1: Egyébként ez augusztus 9-én vasárnap 18 órától kezdődik, ugye ez a mínusz egyedik nap.
2: Én szerintem korábban.
1: Korábban?
2: Én úgy emlékszem, hogy korábban, de bocsánat, ez most éppen nincs előtt.
1: Jó, oké, igen. Csak hogy nehogy véletlenül lemaradjatok róla. Bocsánat, az is egészen hihetetlen tényleg, hogy ennyi generációt össze tudnak hozni a dalai, tehát még mind a mai napig relevánsak, és mit sem vesztettek a frissességükből, hogyha egy Betonhofi színpadra lép együtt, mondjuk Halász Judittal, mert Brodynak a dalai összekötik őket egyszerűen.
2: Így van. Igen, és egyébként a fiatal előadók is meglepően gyorsan elfogadták. Kicsit gondolkodtak, volt, aki azt mondta, hogy ő csak ha jön, de csak akkor jön, ha ezt a dalt énekelheti. Szóval egészen igen, nagyon érdekes volt ez az előkészítő folyamat, és nyilván a műsor is az.
1: Igen. És akkor most egy kicsit, mielőtt még, mert hogy egy paksafrens dalpremierrel fogjuk itt lezárni majd a beszélgetésünket, ugyanis közeleg, vagyis már fönn is van egy fantasztikus videóklip készült, Bródi János Mindannyian Mások Vagyunk című dalának egy mostani feldolgozása, ahol számos előadó, aki majd ezen a mínusz egyedik napon fellép, közösen énekelnek, egy-egy sort mindenki bevállal, úgyhogy ezt le fogjuk pörgetni hamarosan. De most még egy kicsit a nulladik napról is beszéljünk, mert az meg egy egészen más karakterű napnak ígérkezik.
2: Igen. Itt hát mondjuk nem árulok el nagyon nagy szervezői titkot, hogy ugye alapvetően ugye kedden kezdődik a Sziget, a rendes fesztivál program, és akkor jött a Bródi dalok napja ötlete, de hogy ez legyen vasárnap, mert hogy a közönségnek talán az a legmegfelelőbb nap egy ilyen programra, és hát ugye ott maradt az a hétfő, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor viszont akkor csináljunk már egy nulladik napot is, ha már így kb. Kinyitottunk és működünk. És akkor szintén Károlynak jutott eszébe, egy picit így nyúljunk vissza az eredetihez, és akkor elkezdtünk keresni olyan, mert úgy értem, hogy a régebbi Sziget hangulatot próbáljuk meg feleleveníteni, ami egyébként szerintem nem változott, ez a személyes véleményem, hogy nyilván egy picit más fellépők vannak, de azok a fellépők akkor voltak frissek, ezek a fellépők meg most frissek. Szóval, és hát most ezt nem akarom úgy mondani, hogy a közönség öregedett, de hát telik az idő. Szóval egyébként, de azt szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy egy kicsit akár nosztalgiázzunk, akár egy picit olyan neveket hallgassunk, olyan előadókat, akik régen szinte mindig, vagy nagyon sokszor, vagy többször felléptek, nem is azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor felléptek akár a Sziget Fesztiválon, és ehhez nyújtunk egy picit vissza, és kerestünk olyan előadókat, akik többször voltak a fesztiválon. És akkor így jött egyébként a Fateless, ami egy nagyon jó választás, mert ők is ugye többször voltak Magyarországon is, meg a Szigeten is, más fesztiválokon is, de hogy ők azért egy generációnak azért a mutattak így a elektronikus zenében irányt. Azon kívül a Morcsiba, aki szintén ugye többször volt a Szigeten is, meg Magyarországon is, de hát igazából a slágereik még mindig élnek, és egy nagyon-nagyon jó zenekar, én nagyon szeretem.
1: Persze.
2: Illetve a Goran Bregovic, aki ugye annak idején, amikor volt világzenei nagy színpadunk, akkor azért ők többször felléptek. És ez lesz ugye a nagy színpadon a program, aznap estig, 11-ig, és utána pedig a Revolut sátorban lesz egy Korda Gyuri, Balázs Klári koncert, ami nagyon rendhagyó lesz, azt mondják, nagyon készülnek rá, és kitaláltak egy csomó extrát, amire én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen programmal készülnek. És utána pedig egy egészen rendhagyó műsor jön, mert Jankovics Péter DJ-ként fog bemutatkozni, és egy két órás showt fog lenyomni szintén ebben a sátorban közvetlenül Kordáik után, amit hát Hát ott szerintem ott is várhatunk meglepetéseket, én úgy érzem, hogy lesz ott mind szórakozni és meglepődni, úgyhogy én ezt is nagyon várom őszintén. Én sem tudom egész pontosan, hogy mi fog történni ezen a DJ-show, hogy próbálom kiszedni belőlük, de készülnek. Igen. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon komplett, egyébként hétfő esti programnak ígérkezik így a Sziget nyitó napján tulajdonképpen.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Folytatódik a szigetes reggelünk, és ismét egy beszélgető partnert fogadhatok itt a vonalban. Jenna Jalonannál beszélgetünk a Sziget művészeti és élményprogramokért felelős vezetőjével. Jól mondtam? Jó reggelt, szia!
2: Igen, jó reggelt, jól mondtad, persze.
1: Igen. Hú, ez egy nagyon felelősségteljes pozíciónak tűnik.
2: Ez valóban az. Azt hiszem, hogy tegnap összeszámoltam, hogy közel 800 fellépő van alattam idén, de abból a listából még hiányoznak a legnagyobb csapatok, szóval lehet, hogy közel 1000 fellépővel fogok idén találkozni a szigeten.
1: És ő dolgozik egy nagy tím alattad, akik a mindenféle szervező dolgokatban segítkeznek neked?
2: Hát így maga a programosztályunk, az mi szerényen ketten vagyunk, én és a jobb kezem, de most már nem is a jobb kezem, hanem a mind a két kezem, meg mind a két lábam is szerintem. Viszont hát nyilván nekünk van több osztályunk, a Szigeten belül van külön marketing osztály, van külön partnership osztály, külön a technikai és produkciós rész, szóval nyilván itt ez egy nagyon-nagyon nagy csapatmunka, ami itt zajlik, és ilyenkor, amikor már kezd épülni a fesztivál, akkor már egyre többen vagyunk, és növünk ki a hajójári szigetben, mint a kis gombák eső után.
1: Kivaró hasonlat. Itt egy nagy megújulás várható. A művészeti dolgok, mindenféle produkciók, performanszok és installációk terén, mert egy egész negyed, úgy látom, hogy egy egész kerület fog ennek a, hogy mondjam, ennek az égisze alatt történni. Ez, jól láttam, ez a művészetek kertje? Elnevezést
2: igen. Kapta? Hát, hogyha magyarosítjuk, akkor igen, de egyébként Jardin des Arts néven található majd a szigeten ez a kerület. Ez, aki ismeri a Hajdúdi szigetet, van egy domboldal, és ennek a domboldalon lesz egy hatalmas nézőtér, és előtte pedig egy teljesen új Le Grand Theatre nevezető amfiteátrum, egy szabadtéri színpad, aminek minden este három különböző produkció lesz látható rajta. Ezek ilyen nagyszabású produkciók, ez egy nagy fejlesztés idén, illetve van egy Le Dome nevezetű dome struktúra, ami napközben egy ilyen színházi black boxként, vagy hát black dome-ként, vagy kupolaként funkcionál. Éjszakákra pedig egy audiovizuális kiállítótér lesz, mivel beszerkesztettük, vagy beépítettünk ebben a dome-ban egy 360 fokos LED gyűrűt, ahol minden este ilyen különböző a hazai és nemzetközi művészek által készített produkciók vagy kiállítások lesznek ott, és szóval lehet jönni, pihenni is, megnézegetni, és kicsit másképpen tekinteni ezekre az alkotásokra, mint csak a koncertélményen ugrálni valamilyen színpad előtt.
1: Igen, abszolút. Ez, bocsánat, volt egy interjúd a kultúra.hu készítette, ahol azt mondod, hogy teljes 360 fokos élményt szeretné, hogy azzá váljon a sziget. Szóval akkor ez mindenre vonatkozik, ez az immerzív élmény volt a kulcs szó itt a koncepcióban.
2: Igen, szerintem nagyon-nagyon szépen alakulnak így a szigetnek az a fajta programépítés, ami kicsit így mindenre figyel, vagy mindenféle ízlésre, meg mindenféle kívánságra, meg azokra a előadókra, meg azokra a fajta programokra, amiket mi szeretnénk úgy adni a látogatottainknak, hogy ilyen meglepetést okozzanak. És ez minden nyilván nem csak a szolgáltatásokban, hanem abban, hogy milyen művészeti tartalommal megyünk neki egy programstruktúrának az építésének, és ez idén nyilván bővül ismét, és ebbe például az is látszik tök szépen most, hogy van a The Joker nevezető helyszínünk, ami teljesen dedikálva van humornak, bűvészetnek, tabu témákra, minden éjszaka, éjfél után van egy cirkuskabaré,

0: de hogy nem csak például angol nyelvű humoristák vagy programok lesznek, hanem magyar nyelvűek is. Ez egy iszonyatosan fontos része volt nekem, hogy adunk olyan programot például a saját közösségünknek is, aki tud kapcsolódni például nyelven keresztül. Nagyon-nagyon sokan beszélünk angolul, meg beszélnek angolul, de azért például a humorban a nyelv az annyira egyedi, és szerintem magyarul még egyedibb, és így ezért ez egy kisebb újítás idén, hogy magyar nyelvű produkciók is vannak.
1: Igen, hogyha jól láttam, akkor konkrétan ott a Duma Színházzal is közreműködtök, tehát az ő fellépőit lehet majd látni.
0: Igen, Duma Színházzal lesz egy esténk, amikor feltörök magyar humoristákat rakjuk a színpadra, és ilyen rövidebb stand-up comedy setjük van. Hát nagyon izgatottan várok, mert azért ott van ebben a névsorban egy-két olyan humorista, aki azért engem is rendesen megnevettet, illetve Molnár Áron, Rejnye Micsirei Nóra és a Tapasztó Orsi csinálnak Szigeten a Magyarország kedvenc reggeli műsora este, ami azért nekik a reggeli podcast műsoruk, ami általában reggel 7-kor jelenik meg most, akkor egy élő formátumban jelenik meg nálunk a Sziget, ami szintén egy új, izgalmas helyzet, hiszen eddig kamerák és a mikrofonok mögött történt ez a, és most meg élő emberek elé tudnak állni és vitatni a különböző köztémákat.
1: Igen, podcast kitelepülés, de jó. Na hát, borzasztó színes program lesz. Itt egyébként amúgy te táncos vagy, kortárs tánc koreográfus, ugye, és nagyon hangsúlyos szerepet kap egyébként a tánc, meg a mozgás is, majd
0: láttam. Igen, ez nem csak azért, mert ez jobban kötődik talán hozzám, hanem én azt is hiszek, hogy az egy kortárs tánc, kortárs cirkusz, meg ilyen mozgásművészet, ez valami olyan műfaj, ami teljesen más frekvenciákat mozgatja meg a nézőkben. Uh-huh. És ez azért látható a zenei eladóknál is, hogy egyre erősebb mozgás produkciók például vannak kapcsolatban a zenei eladókhoz is, de hogy ezek annyira különleges műfajok, amik ténylegesen valami olyan különlegeset tudják indítani a nézőkben, és ezért ez egy fontos elem így a programban.
1: Közben eszembe jutott, hogy én is azon morfondíroztam, tűnődtem korábbi fesztivál élményeim során, hogy egy modern fesztivál már tényleg minden érzékszervet bombáz minden oldalról. A szaglástól elkezdve, a látványon át, a tapintásig minden igénybe kell, hogy legyen véve, és itt is ez fog történni, mert neked is valami hasonló koncepciód volt, hogy hogy fogod ezt még megvalósítani, mi várható még ezen kívül, különlegességek, amikor az ember nem feltétlenül számít egy fesztiválon.
0: Szerintem van elég sok ilyen kisebb pop-up előadásunk, meg utcaszenei, vagy utcaszínházi produkción, például a Walkabouts és az Experience Act címszók alatt, amikor olyan előadók vagy ektek, vagy lények jelennek meg olyan pillanatokban, amikor a legkevésbé arra várod, szóval a meglepetés az biztos, hogy lesz. Ide visszatér a Szigetre a Luminárium struktúra, ami azt hiszem utoljára 2019-ben volt nálunk, most egy újabb struktúrában Myriad nevezetű szerkezettel jönnek. A Luminárium egy ilyen több mint 1000 négyzetméteres felfújt installáció, tér, ahol be lehet menni, és a napfénye átszűrődik különböző színekben ezekben a belső terekben, és egy ilyen teljesen egy ilyen nagyon különleges, nagyon-nagyon extra élmény, hogy így ebből a Szigetnek a állandó zajából, ahol mindenhol valamilyen színpad megszólal, így be tudsz kerülni egy ilyen, konkrétan egy ilyen buborékba.
1: Wow.
0: Ami meg. És ez tök izgi, és ezt nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy ez visszatér a Szigetre, ez nagyon közkedvelt helyszín is volt mindig, és most egy ilyen új comeback-ja van a Lumináriumnak, szóval ez tök izgalmas. Nyilván rengeteg workshopunk van például, szóval az, aki szeretne tenni, venni és csinálni dolgokat, azért ott van nekünk a teljes Art Garden terület, ahol medence csoporttal együtt ők különböző kézműves foglalkozásokat, vagy homokozó, vannak Art of Freedom produkciókon, vagy válogatáson keresztül, vagy illatgyertya készítés, vagy ilyen kis emlékeket el lehet rakni a sziget területéről. Meg ha az, aki szeretne sportolni, akkor nálunk reggel 9-től este 7-ig lehet azért izzadni a Fields of Sport by Paddle Escape területén, ahol legelőször épül egy fesztivál környezetben egy padelpálya, ahol közben DJ-k játszanak, van pilates is, van tai chi, vannak edzések, van mindez, az aki, hogyha ez érdekel, akkor az is megtalálja itt a mozgást.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Folytatódik az élesztő, a vonalban pedig itt van Újházi Krisztina. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is.
1: Hát most önszívesen megkérdezném tőled egyébként, hogy mondjuk milyen idő van Malajziában, ahol élsz, de nem kérdezhetem, mert elméletileg te már itt is vagy, ugye?
2: Igen, most a nyári szünetre hazalátogatunk Magyarországra.
1: Egész szünetre?
2: Igen, hát ez nem jelent olyan sokat, ott rövidebb a nyári szünet, de cserébe sokkal több szünetünk van a tanév közben, amikor lehet utazgatni.
1: Aha,
2: Ázsiában.
1: Wow. Igen, ez egyébként ezt jobb rendszernek találod személyesen?
2: Én nagyon jónak találom, mert megtöri egy kicsit a szürke hétköznapokat, és az ember fel tud töltődni egy kicsit évközben jobban. Uh-huh. És a kislányomon is úgy látom, aki most volt harmadikos, hogy ez a rövidebb szünet elég neki ahhoz, hogy föltöltődjön, és nem esik ki annyira a ritmusból. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a időbeosztást, igen.
1: Igen, na, akkor ez így bevált. Na, és most, hogy itt vagy, a Sziget Fesztiválra is ellátogatsz, ahova egyébként már régóta visszajársz. Mikor kezdődött számodra a szigetes élménysorozat?
2: Az első szigetet 1993-ban rendezték, és én 94-ben már ott voltam, akkor még egyetemistaként, és utána 20 alkalommal voltam ott, kisebb nagyon megszakításokkal, úgyhogy láttam, hogy miből nőtte ki magát mivé. Uh-huh. És hát annak idején mi végig ott voltunk, amikor néhány napos volt, akkor néhány napra, amikor egy hetes volt, akkor egy hétre, most már csak egy napra tervezek kilátogatni.
1: Igen, de azért mindig újra és újra megcsekkolod, hogy éppen mi a fejlődés a fesztiválon.
2: Hogyne.
1: Igen. Na, akkor mesélj most egy kicsit a kezdeti időkről, mielőtt rátérnénk az ideire.
2: Okay.
1: Mert tényleg majdnem a legeslegkorábbi alkalomtól kezdve te már ott voltál. Milyen volt 94-ben mondjuk a maival összehasonlítva a fesztivál hangulata?
2: Hát akkoriban egyike volt a nagyon-nagyon sok fesztiválnak, az EFOT-nak, ami mai napig megy, de akkor még szinte kisebb volt, mint ezek a nagyobb egyetemista fesztiválok. Egészen kicsi volt, szinte csak magyarok voltak. Az akkori magyar kedvenceink léptek föl, kicsi színpadok voltak, tematikus színpadok voltak, tehát blues színpad, rock színpad, és hát természetesen sátoroztunk. Nem volt még ilyen jó struktúrálva a dolog, hanem abszolút csak ahol zöld volt, oda fölvettük a sátrat, ahol színpad volt, oda mentünk koncertet nézni, ahol sörsátor volt, ott söröztek az emberek, tehát teljesen spontán volt az egész, és vizuálisan sem nyújtott még különösebb élményt, hanem sörpadok voltak, fű volt, színpadok voltak, nagyon egyszerű volt az egész.
1: Uh-huh. Úgy gondolom, hogy talán ez a szabadságérzet lehetett az, ami bevonzotta az embereket.
2: Abszolút, természetesen, hát egész éjszaka fent voltunk, a kukán zenélés az egy óriási közösségi élmény volt, tehát mikor a koncerteknek vége volt, és még bennünk volt a lendület, akkor valaki elkezdett dobolni a kukák tetején, vagy akármin, és akkor mindenki beszállt, és akkor óriási nagy jammelések voltak hajnalig, úgyhogy óriási volt a hangulat. Aztán idővel azt hiszem, hogy a 90-es évek közepe vége felé ugye megjelent a Pepsi, mint szponzor, és akkor egy kicsikét finomodott a dolog, akkor már nem Diák-sziget volt, hanem Pepsi-sziget volt, és akkor egy kicsikét megpróbáltak a szervezők úgy gondolom nyitni más korosztályok felé is, és hát megjelentek a külföldi fellépők. Én az első szigeten úgy emlékszem, hogy a Kispálnak a koncertje volt óriási, tehát akkora tömeg volt, hogy maguk is meglepődtek, hogy mekkora tömeg jött el, és nem igen voltak külföldi nevek. Aztán egyre inkább jöttek a külföldi fellépők, és amit érdekes volt megfigyelni, az, hogy a technika vívmányai és az internetnek a szerepe az életünkben, az pontosan leképeződött a szigeten is. Először is senkinek nem volt mobiltelefonja, aztán a 90-es évek végére ugye már igen, és akkor ami megjelent, azt már nem tudjátok elképzelni sem, az az SMS fal, a színpadokon, és hát a színpadok mellett, minden színpad mellett volt egy kivetítő, aha, és arra az SMS számra tudtál küldeni SMS-t, és a haverod ott volt azon a, annál a színpadnál, akkor látta a az te SMS-edet, hát hogy mit tudom én, a színpad bal oldalánál találkozunk, vagy a mit tudom én, a Józsi kidőlt, vagy a gyere ide, vagy oda, vagy nem tudom, micsoda. Tehát a, és természetesen az emberek kommentálták a színpadon lévőket is, igen, a színpadon lévő eseményeket, és akkor az egy, tehát rendesen ott voltál a színpad, mert hallgattad, nézted a koncertet, és közben külön showként olvastad az embereknek az SMS-eit, hát amit abszolút nem privát módon, hanem teljesen, teljesen nyitott módon ment. Azután megjelentek a vagy hát még közben az internet sátrak.
1: Aha, aha.
2: Óriási sorok kígyóztak, ugyanis akkor még nem tudtál netezni, nem okostelefon volt, hanem mobiltelefon volt, amin maximum SMS-ezni lehetett. És akkor az internet sátrakban tudtad megnézni az e-mailjeidet, a kis dolgaidat maximum 20 percben, tehát le volt korlátozva az idő, egyszer 20 igen, perc után elsötétült a képernyőd, vége volt.
1: Oppa.
2: És akkor kígyóztak a sorok, hogy akkor be tudjál ülni egy géphez, és akkor tudjál internetezni. Uh-huh. Aztán nyilván az okostelefonok megjelenésével akkor az mindez privátba ment, és akkor már nem voltak ezek a sátrak, de hát ezt érdekes volt megfigyelni, hogy ahogy az életünk változik, és ahogy a telekommunikáció szintje és a technika változik, úgy alakult, módosult a sziget élmény hozzá, mert nyilván az emberek személyesen kapcsolódtak egymáshoz, de hát akkor is meg akarták osztani az élményeiket az otthon maradtakkal, a távoliakkal, vagy egyszerűen csak a szigeten belül elvesztetted a másikat, és akkor próbáltál vele kommunikálni.
1: Igen.
2: Nagyon érdekes volt.
1: Persze, hát az jutott eszembe egyébként, hogy így, hogy ilyen régóta jársz már, mit mondta, hány alkalommal voltál eddig?
2: 21
1: alkalommal, szóval hogy te tényleg évről évre látod egy olyan eseményt, egy nagy eseményt, ami évről évre visszatér, az tényleg nem is csak a technológia terén, hanem mindenben, ahogy történnek a változások a világban, az esemény mindig egy kicsit leképezi, és te tanulja voltál,
2: hogy
1: hogyan változik ez. Ez nagyon súlyos. Na mesélj emlékezetes fellépésekről, amiket az évek során láttál.
2: Hát nem is tudom.
1: Van pármi, válogatni
2: lehet. Van néhány. Nehéz egyet kiválasztani. Talán az egyik legemlékezetesebb az nekem az utolsó szigetem, ami 2019 volt, ha jól emlékszem. Akkor már csak egy napra mentem, 2018 talán, akkor csak egy napra mentünk ki, mert közben megszületett a kislányom, és apával elmentünk, csak hogy egy napra kilógtunk a szigetre.
1: Oh, yeah.
2: És a Foo Fighters-nek a koncertjének voltunk a tanúi, amikor még a dobosuk élt, és az egyik a közönségből az egyik rajongójuk kerekesszékben nézte végig a koncertet, és hogy rendesen lásson, a körülötte állók felemelték a kerekesszéket a tömeg fölé, és akkor ezt meglátva a Dave Grohl, az énekes, igen, felhívta a színpadra a kerekesszékes rajongót,
1: oh, yeah,
2: és adott neki egy gitárt, hogy azt vágja fel. és őrületes hangulat volt. A lányát is fölhívta énekelni, és az egésznek volt egy fantasztikus hangulata, és hát utána nyilván kiderült számunkra, hogy az egyik utolsó Foo Fighters koncert volt,
1: igen,
2: mert
1: igen,
2: hogy elhunyt a dobosuk utána, nem igen, sokkal. Úgyhogy ezt tudnám kiemelni, amilyen meghatározó élmény volt. De megmondom őszintén, én abszolút rock vonalon mozgok, mindig volt rock tematikájú színpad, és aztán ez eltűnt, az nagyon nagy szívfájdalmunk volt. Egyszerűen más felé irányult, tehát az elektronika felé irányult a fókusz,
1: igen,
2: ami mindig jelen volt, tehát mindig nagyon sokféle zenét kínált a sziget, és uh-huh. szerintem ez volt a legfőbb erénye. Ami nekünk nagyon fontos volt, az a rockzenei színpadok és a világzenei színpad. A világzenei színpad azért volt nagyon érdekes nekünk, mert nagyon sok ismeretlen, számunkra ismeretlen név volt, de valahogy mindig garancia volt az őrületes hangulat a világzenei színpadon. Tehát akár egy mexikói banda, akár egy dél-amerikai, akár egy balkáni, egy Goran Bregovic, egy Boban Markovic, Che Guevara, ugye mondom. Hú, nem fog eszembe jutni a dél-amerikai zenekar, de nagyon-nagyon-nagyon szuper hangulat volt mindig, és bármikor oda tévedtünk, hogyha éppen a nagy színpadon vagy a többi színpadon nem érdekelt minket, aki fellépő volt, hogyha kikötöttünk a világzenei színpadnál, ott mindig őrületes volt a hangulat.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És folytatódik szigetes reggelünk, amennyiben Kis Ádámmal fogunk beszélgetni, aki a hatalmas szigetes szervező krúnak az egyik tagja, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, itt van velem a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Te a Citizen Care projekt vezetője vagy, ugye jól tudom?
2: Én sok minden vagyok, a Sziget operatív vezető, és az egyik terület, ami hozzám tartozik, ez a Citizen Care program.
1: Igen, ez egy szerintem nagyon fontos téma, a fesztivál szezonban mindig előkerül, hogy hogyan lehet minél biztonságosabban, minél felhőtlenebbül bulizni. A Citizen Care program, ami 3 éve indult, hogyha jól tudom, az ezt valósítja meg, ezt próbálja tető aláhozni.
2: Így van. Ugye ez egy elsődleges célunk az, hogy a fesztivál az egy valójában egy biztonságos közeg legyen, annak ellenére, hogy azért azt gondoljuk, hogy biztos még sokak fejébe az él, hogy ugye ott ilyen nagyon vadbulizások vannak, és húha, milyen veszélyes hely, de nekünk az a... Mi meg azt gondoljuk, hogy ez a fesztivál, mondjuk beszéljünk most csak a Szigetről, az egy biztonságosabb hely, mint egy átlagos bulizós éjszaka. Természetesen ugye ide azért jönnek az emberek, hogy elengedjék magukat. Mi meg azért jövünk, hogy 6 napon keresztül vigyázzunk rájuk, és ugye nyilván van egy csomó törvényi kötelezettség, azok az alapvető biztonsági és egészségügyi szolgáltatások, ugye, ami ahhoz kell, hogy egy rendezvény biztonságosan működjön, de ennél mi sokkal többet szeretnénk nyújtani, és azért hoztuk létre ezt a programot is, hogy ezt, ami ezt képviselje. Tehát itt nem csak arról van szó, hogyha a nagy pogózás közben kimegy a bokád, és be kell vinni téged a Sziget ambulanciára, akkor ellássanak, vagy hogyha valakinél egy kicsit elgurult a gyógyszer, akkor a biztonsági szolgálat időben közel tudjon lépni, hanem arról is szól ez, hogyha itt vagy 6 napon keresztül, és úgy érzed, nem feltétlenül a fesztivál miatt, hanem egyébként is, hogy neked valamilyen lelki segélyre van szükséged, beszélgetnél egyet egy szakértővel, akkor ezt meg tudod tenni. Ez az egyik szolgáltatásunk, amit ilyen extraként biztosítunk, de vannak olyan nevezzük segítő pontjainknak, ami igazából alapvetően információadás, hiszen ugye egy hatalmas nagy területen beszélünk, 77 hektár a fesztivál, nagyobb, mint a Vatikán. Tehát itt azért el tudnak veszni emberek úgy, hogy egyébként ki van táblázva, van térkép, online is van, nagy molinókra is ki van nyomva, de hát azért előfordul olyan is, hogy valaki a nagy színpad előtt állva megkérdezi, hogy merre van a nagy színpad, mert nem találja. Azért vannak ezek a segítő pontjaink, hogy oda is bármivel oda lehet menni, bármilyen problémával, akkor is, hogyha tényleg valaki nem talál valamit, meg akkor is, hogyha mondjuk tényleg valami komolyabb zaklatás, vagy bármi érte, ami azért hál' Istennek ritkán fordul elő, de hát ugyan azért nagyon sok ember van itt. Ezen kívül van buli elsősegélyünk, ahol ami az éjszakai bulizónában van, hogyha valaki tényleg egy kicsit túltolta, akkor ott egy akár csak egy pohár vízzel segítsenek neki. Tök fontos idei új fejlesztésünk, hogy lesz olyan higiéniás termék automata, amiben az arckendőtől a különféle ilyen női higiéniás termékeken át nagyon sok minden olyan megtalálható, ami azért így nem árt, hogyha van az embernél, meg előfordul olyan helyzet, amikor hirtelen kell, és hogy ez mindig hozzáférhető legyen. Szóval ez a program alapvetően ilyenekről szól, és azt közvetítjük a közönség felé, hogy merjen bátran jól érezni magát, mert segíteni fogunk. És szerintem még egy dolog fontos, amit szeretnék ebből kiemelni, ez a különféle egészségügyi problémával élő emberek, hiszen ugye nagyon sok mindenkinek van, akár csak valami olyan hétköznapig, de mégis az életét megnehezítő egészségügyi probléma. mi azt szeretnénk, vagy azt üzenjük, hogy ettől még ide tudsz, el tudsz jönni hozzánk, jól tud érezni magad, találunk valami megoldást, hogyha van problémát, például van a fesztivál, a Sziget ambulancián van gyógyszertárolási lehetőség, hogyha valakinek gyógyszert kell szednie, van egy higiéniás szobánk, hogyha mondjuk egy cukorbeteg be akarja magának adni az inzulinját, akkor ott van egy tiszta, csendes zuga, ahol ezt meg tudja tenni. Tényleg az a célunk, hogy itt mindenki jól érezhesse magát.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Több mint 40 arany tárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsi gyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mliát szigetének közelében, írja az MTI. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. Ősszel összesen 101.572 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait, értesült az MTI. Erről Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén beszélt csütörtökön, mely során arra is kitért, hogy idén több mint 140 ezeren felvételiztek felsőoktatási intézménybe. Menesztették a Paks 2 vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt, ezt Kapitány István, a gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be tegnap a közösségi oldalán. Jákli Gergelyt 2022-ben nevezte ki a társaság élére az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, és július 24-i menesztéséig látta el a Paks 2 ZRT irányításával kapcsolatos feladatokat. Kapitány István egyúttal a nap folyamán bemutatta az új vezérigazgatót is Ságodi Attila személyében, aki korábban az egyik vezető multinacionális könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó vállalatnak, az Ernst & Young-nak az energetikai üzletágát vezette. Tegnap délelőtt 8 és 11 óra között ismét lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi állapot felmérésen részt venni a Paksi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából a Paksi piacon. Az iroda munkatársai általános egészségi állapot felmérésekkel és a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan a mérések alapján történő rövid konzultációval várták az érdeklődőket. Ennek során a résztvevők megtudhatták, milyen irányban érdemes elindulniuk az esetleges egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. A program ingyenes volt, regisztrációra és tajkártyára sem volt szükség.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Teltház előtt játszotta le csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendég győzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a Panathinaikost. A fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án a visszavágón. A találkozó után Szabó János így nyilatkozott rádiónknak.
2: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is. Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsbe, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
1: Hétvégén az OTP Bankliga is kezdetét veszi, a bajnokság első fordulójában vasárnap este 20 órakor a Paksi FC a Ferencvárost fogadja a Fehérvári úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: hírgereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal Irán befagyasztott forrásaiból téríti meg az ország által közvetlenül vagy közvetve okozott hajókat és rakományukat érő károkat, értesült az MTI. Az elnök szerint az intézkedés a hormuzi szoros térségében történt iráni drón és rakéta támadások miatt indokolt. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes találkozót Súlyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthofer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthofer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Súlyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthofer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Az ideiglenes államfő bejegyzése zárásaként minden jót kívánt Súlyog Tamásnak. A Prógr beemlékére, illetve a díszpolgári címadományozására vár javaslatokat Paksváros önkormányzata, tájékoztatta szerkesztőségünket a polgármesteri hivatal. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A Prógr beemlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult, ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit a minimum egyoldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni augusztus 24-éig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674 501 100-as telefonszámon vagy a 0620-287-86-83-as számon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás július utolsó hetében is folytatódik, július 29-én Szekszárdon, 30-án Tamásiban és 31-én Simontornyán, továbbá Bonyhádon várják a piacon a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Megnyitotta kapuit a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, amely július 23-a és 25-e között várja a rockzene iránt érdeklődőket. Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét a rendezvény jelentőségéről kérdeztük.
2: Azt gondolom, minden település életében, hogyha van egy olyan rendezvénye magán a településen, ami egy országos rendezvény térképre felrakja a települést, akkor az önmagában egy kifejezetten jó dolog, és tényleg nagyon nagy boldogsággal tölt el minket alapvetően az, hogy az ország különböző pontjairól érkeznek ide Gerjenbe ezen a hétvégén, és látható is, hogy azért a településen, ahogy végighaladnak, nagyon sokan körbenéznek, nagyon sok pozitív visszacsatolást is kapunk az emberektől, így próbálok azért én is mindenféle információt összeszedni, mert tényleg érdekes, hogy milyen, hogy látják ezt a települést, hogy milyen előnyöket, hátrányokat látnak az emberek, és akkor itt a hétvégén azért próbálom is kérdezgetni az embereket, de túlnyomó többsége azért pozitív képet vagy visszacsatolást tudunk kapni, úgyhogy ez önmagában már boldogsággal tölt el. Az, hogy tényleg a településünk pedig ott lehet egy országos, hát azt gondolom, hogy tényleg azért nemzetközi szinten is tehát érkeznek ide határon túli emberek is, magyar emberek, tehát itthon is érkeznek emberek, tehát ez egy nagyon jó egyveleget tud képezni az, hogy egy nagyon jó kis rendezvényt tudjuk itt magunknak a hétvégén. Mi meg támogatjuk ezt, mert ez nagyon jó.
1: Ingyenes hallásvizsgálatra lesz lehetőség a Sárszentlőrinci falunapon augusztus 8-án 8 és 12 óra között, adta hírül a település a közösségi oldalán. A gyors és fájdalommentes szűrés modern eszközökkel történik, és lehetőséget nyújt a hallás állapotának ellenőrzésére. A szervezők szerint a rendszeres hallásvizsgálat fontos szerepet játszik a hallásromlás korai felismerésében és az egészség megőrzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Pakshfm slágereihez. Pick up a dandelion, you had me mesmerized.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Nem csúszik az este.